0: magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat az én fantáziám szerint.
1: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigány zene? Te mit értesz ez alatt?
0: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
1: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
0: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha vissza számoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamán, mit tudom, az 1000-es évektől, 1100-as évektől szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintor cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől, Klára tanárnő.
1: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát ez... mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
0: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy ő állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen igen, ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az Öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az Öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, Öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi, a híres cimbalmos, az is rokonom. mert kiderült, és hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával, szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek Apanyágról jöttek a bőgősök, a Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orka szólam vezető nagy bőgőse, és más szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apajágról. Ugye, és agyajágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, a hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híreséged is volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, úgyhogy híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztagúban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly, ez egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolféshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, amikor valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózóga művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, úgyis édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aktán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konzival kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van. Én van. Akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is. És ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: CD-t ez valamit felítem. Egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor volt egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát
0: a művészetét.
1: Hát mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, meg zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképen mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret, az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van. Folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert Árttal, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Herb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy a

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Elkészült a Balaton térségének hosszú távú ivóvízellátását és szennyvízkezelését megalapozó fejlesztési terv. A 4 éves előkészítés 3,2 milliárd forintba került, a teljes beruházás pedig mai árakon 646 milliárd forintból valósulhatna meg. A kivitelezéshez ugyanakkor még biztosítani kell a szükséges, elsősorban Európai Uniós forrásokat, jelent meg a közlemény a Dunántúli regionális vízművek oldalán. A Balaton északi és déli partján egyaránt gondot jelent a víziközműhálózat előregedése. A vezetékek átlag életkora 50-60 év, így a rendszer egy része ennél is régebbi lehet. A csövek anyagától és állapotától függően optimális esetben 30-50 évente lenne szükség cserére. Románia 4 kővel megrakott uszályt süllyesztett a Dunába, a Bala csatorna közelében, hogy megváltoztassák a folyó sodrását és vizet tereljenek a csernavodai atomerőmű hűtőrendszere felé. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a rekordalacsony vízszint miatt fennáll a veszélye annak, hogy az ország villamos energia termelésének 1/5 adó létesítmény második reaktorát is le kell állítani. A romániai szakaszon a vízhozam csupán másodpercenként 1400 köbméter, ami kevesebb, mint 1/3 az év ezen időszakára jellemző átlagnak. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robbival egy évet, ott abután ő ment, azt hiszem, ha jól rá lett egy szerződése, én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye? Tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az jön magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigányzene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Ez a cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járók a Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nót

0: megtanítjuk ugye szólóba a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazzis klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
1: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
0: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
1: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. Tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
0: igen, és sajnos azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például, hogy például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kett játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitára úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
1: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
0: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen. Meg szeretik egy olyan iskola, zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerekek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
1: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
0: igen,
1: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
0: Igen,
1: ezzel viszont nehezen veszi,
0: szuper.
1: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
0: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
1: Herácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, ez nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről, gondolom a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csíklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtőle mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolga, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon fontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom,
2: úgyhogy
1: nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia.
2: Igen.
1: Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném,
1: gitárra.
2: Hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikának mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20 éves évem, 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáljál. Mit mondja egy anya, menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikálok, mint apám is, apám is minden nap muzsikált annak idejében, és ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hírtek, kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől az ördög is, ugye a legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember
2: esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem van önletrajzom, és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ez mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is látom, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddie Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
2: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
1: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
2: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát, hitre poikból.
1: Persze.
2: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barok, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túltelefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
1: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
2: Igen.
1: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
2: Így van.
1: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
2: hogy
1: a lehetőséget?
2: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Na meg a hívást itt telefonálni.
1: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések.
2: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
1: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
2: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
1: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
2: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeli oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
1: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
2: És
1: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
2: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit mondtam nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
2: is. Remélem is, 1000 évig.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük, egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta a 8-as, ahogy MS jelzésű gyorsforgalmi út is az M01-ik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott balesetszámmal, az ugyan 23. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz, az M0 jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Átrendeződik a drágább ingatlanok földrajza, a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. A Dunahouse első féléves tranzakciós adatai szerint ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyéjé 24-ről 33%-ra nőtt. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra koncentrálnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A megyében Érden történt a legtöbb 100 millió forint feletti adásvétel, ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ez pedig a teljes mentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre, tette hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
6: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
5: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
6: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
5: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
6: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
5: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
6: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
5: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
6: Úgy gondolom, hogy nagyon

0: érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
1: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
0: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
1: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a prímásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
0: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
1: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
0: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
1: Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
0: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
1: És a helyszíneket ki választotta ki például?
0: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
1: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
0: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelki ismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
1: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
0: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel hogy ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, utána, amik a legjobban hatással voltak.
1: Igen, lehet. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. Tehát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiúkórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak, és aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet, összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és őnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és átlettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátó egységekbe, ahol cigány zene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam. És szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy palotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abba az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Dickben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 185 tonna hal pusztult el a réti majori és rétszélesi halastavakon.

0: és 5 millió köbméter víz szükséges a vízszint fenntartásához. Jelenleg nagyjából 3 millió köbméternyi víz maradt a tavakban. Vasárnap ismét kezdetét veszi a Mozi-sziget a Margit-szigeti atlétikai centrumban, mely idén a korábbi évekhez képest 3 nappal tovább, augusztus 25-éig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország is. A Margit-szigeti Mozi-sziget filmjeinek listáját a Mozi-sziget Facebook oldalán találják. A Magyar Államkincstár augusztus 14-én indítja el a közvetlen agrártámogatások egy részének előrehozott kifizetését, így a korábban megszokott októberi időpont helyett már augusztus közepétől pénzhez juthatnak az érintett gazdálkodók. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter péntek esti Facebook videójában azt mondta, az előleg mértéke akár 75% is lehet. Bóna Szabolcs jelezte, elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatását utalják, augusztus végén pedig megkezdődik az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás kifizetése is. Ezzel összesen mintegy 106 milliárd forint érkezhet meg a jogosultakhoz a korábbi éveknél hetekkel hamarabb.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a Hármas Határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy 7. szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba, bár, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott

0: a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, azt hiszem, az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső, 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam, az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művész barátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mintha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a jiddise mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidelius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smideliusok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkor a szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagyvonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld, lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megszüntette a Lounge Event Kft.-vel fennálló keretszerződését a miniszterelnökség. A pénteki kormányzati közlés szerint a döntés oka, hogy a vállalkozás ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult. A társaság azonban ennek részleteiről sem a vonatkozó jogszabály, sem a szerződés alapján fennálló együttműködési kötelezettség ellenére nem tájékoztatta a miniszterelnökséget. A tárca ezért arra jutott, hogy a szerződés nem tartható fenn. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoport az elmúlt években meghatározó szereplője volt az állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások piacának. Többek között központosított beszerzési rendszerében nyertek el állami megbízásokat. Nem tartja meg

0: Ahol a Perszeidák meteorrajának maximuma mellett a Szaturnuszt és a nyári égbolt látványosságait is megfigyelhetik az érdeklődők. A bemutatón az észlelő teraszon és a kupolában csillagképismertetés, meteorészlelési útmutató és távcsöves bemutató várja a látogatókat a Magyar Csillagászati Egyesület tagjainak közreműködésével. Az eseményre érdemes polifommal vagy hálózsákkal készülni. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: folklor zenék a Rádió Deep-ben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Lányok, táncoljatok! Fiú, adjatok neki!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-én

0: tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfő Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.

0: Domafolk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: A gosztolás fáj, terapeuták tanácsai, hogyan lép tovább úgy, hogy az önbizalmad is megmaradjon. A terapeuták szerint a gosztolás valódi fájdalmat okoz, de a lezárást végül csak te adhatod meg magadnak. 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött is, egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és most ez az egyik témám. Van valami különösen kegyetlen abban, amikor valaki egyszerűen eltűnik. Nem szakít, nem magyarázkodik, nem ad lezárást, csak abba hagyja, hogy keres. Az üzenetek olvasatlanok maradnak, a hívások sikertelenek, és te ott állsz egyedül azzal a kérdéssel, hogy mi történt, mi volt a hiba, mi volt a probléma veled. Spoiler, valószínűleg semmi. De azt tudni és érezni két különböző dolog. És ez az, amit a terapeuták is megerősítenek. Miért fáj ennyire a gosztolás? A gosztolás azért különösen nehéz, mert megfosztja az embert a lezárástól. Az agyunk nem tudja feldolgozni azt, aminek nincs vége. És így gondolatok körbe-körbe pörögnek újra és újra visszatérve ugyanoda. Mi ment rosszul? Mikor változott meg valami? Volt-e jel, amit kihagytam? Pszichológiai szempontból a gosztolás egyfajta szociális elutasítás, és a kutatások szerint az agy ugyanolyan területeken dolgozza fel, mint a fizikai fájdalmat. Nem dramatizálás. Ha rosszul érzed magad tőle, valóban fáj. Ráadásul a gosztolás azzal is nehezíti a feldolgozást, hogy nem ad semmit, amivel vitatkozhatnál. Egy szakítási mondatnál legalább van valami, amit el lehet dönteni, hogy igaz-e vagy sem. A csendnél nincsen mibe kapaszkodni. Ez az üresség gyorsan megtelik a saját kétségeinkkel. Az önbizalom, ami beszakad. Az egyik leggyakoribb következmény, amit a terapeuták látnak, a gosztolás megkérdőjelezi az ember saját ítélőképességét. Hogyan nem vettem észre? Hogyan bízhattam valakibe, aki ezt tette? Miért nem voltam elég? Ez az utolsó kérdés a legveszélyesebb, mert a gosztolás általában nem rólad szól. A másik személy döntése a saját kényelmetlenségéről, éretlenségéről, vagy arról, hogyan kezeli a konfliktust. Te nem teheted meg helyette, amit ő nem tudott megtenni. Szembenézni a helyzetével, és kimondani, amit érez. Ez nem mentség, de segíthet abba, hogy ne forgass saját magad ellen azt, amit valaki más tett. Most pedig szóljanak nektek a dalok, drága kedves hallgatók, aztán a következő szegmensben pár dal után folytatni fogom ezt a cikket. Természetesen a megszokott mód szerint ilyenkor a folklóré a főszerep, tehát autentikus cigányzené

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Stoik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és az előző szegmensben belekezdtünk egy témába, ahogy ígértem, folytatjuk is. A gosztolás fáj. Terapeuták tanácsai, hogyan lép tovább úgy, hogy az önbizalmad is megmaradjon. Na nézzük, ugyanis most arról fogunk beszélni, hogy tényleg az önbizalmat mi dobja meg, amit a terapeuták javasolnak egy gosztolás után. Adj magadnak időt a fájdalomra. Nem kell azonnal túllerni rajta. A gosztolás veszteség, és a veszteséget szabad gyászolni. Az a kísértés, hogy gyorsan lépjek túl, sokszor csak elódázza azt, amivel egyébként is szembe kell nézni. Ne keress magyarázatot ott, ahol nincs. Az üzenetek újraolvasása, a profil ellenőrzése, a közös ismerősöktől való tudakozás, ezek mind azt az illúziót keltik, hogy ha eleget keresel, végül találsz valamit. De a gosztolásnak általában nincsen logikus magyarázata, amit te megértenél. A lezárás magadnak kell megteremteni. Kérdezd meg magadtól, mit tanultál? Nem azért, hogy hibáztasd magad, hanem azért, mert minden kapcsolatból, még a rosszul végzettekből is lehet valamit tanulni. Lehet, hogy megtanultad, mit keresel, vagy azt, hogy mire vagy hajlandó, vagy éppen azt, hogy mire nem. Ne általánosítsd, az egyik ember viselkedése nem jelenti azt, hogy mindenki így tesz. Ez magától érthetődőnek tűnik, de a gosztolás után az agy hajlamos általánosítani. És ez az, amit hosszú távon az önbizalmat a legjobban megtámadja. Fordítsd a figyelmet magadra. A legjobb válasz a gosztolásra az, ha az energiádat odafordítod, ahol valóban értékelnek. Ez lehet egy barát, egy projekt, egy szokás, amit régen jól esett. Bármi, ami visszahozza azt az érzést, hogy te magad is értékes vagy. Attól független, hogy valaki más mit gondol rólad. A lezárás, amit csak te adhatsz magadnak. A gosztolás azért nehéz, mert a másik személy megfosztott attól, hogy ő adja meg a lezárást. De ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatod meg, csak máshonnan kell. A lezárás nem egy magyarázat, amit végre megkapsz. A lezárás az a pillanat, amikor eldöntöd, hogy ez a fejezet véget ért. Nem azért, mert minden rendben van, hanem mert az életed nem állhat meg valaki miatt, aki nem volt hajlandó maradni. Ez nem könnyű, de lehetséges. És közben rájössz valamire. Az önbizalmad nem ott vezett el, ahol azt hitted, csak megmutatta, hogy még van mit felépíteni. Drága hallgatók, nektek van gosztoló sztoritok, írjátok meg nekem a 06303030-as telefonszámra. Kíváncsi vagyok az ilyen történetekre, és hát remélem, hogy tudott segíteni valamennyi hallgatónak ez a cikk. Isten áldjon meg benneteket, szóljanak a jó kis folklorzenék. Te vesz azt, hogy elbaktál.

0: Das to Menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. A madárfürdő óriási segítség az apró szárnyasoknak, hiszen inni és tisztálkodni is könnyedén tudnak benne. Táplálékul pedig a kerti növények kártevői szolgálnak számukra. A madarak többségének a hőség ideje gondot jelent, hogy naponta akár többször is folyadékot vegyenek magukhoz és fürödjenek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyetem MME honlapján kiemeli, a madárfürdőhöz rendszeresen visszajárnak és akár egy kilométerről is érzékelnek a madarak. A legjobb madárfürdő és itató egyben a legegyszerűbb is. Egy ekkora műanyag virágalátét, amelyben egy balkáni gerle elfér, tökéletes. Minimum 40-50 centi átmérőjű és maximum 5-7 centi mélységű legyen. Mert ez a kistestű madárfajok számára is biztonságos. A kerti tavak esetében az is működhet, ha kialakítunk egy sekély szakaszt, és beleteszünk egy kinyúló ágat, vagy nagyobb követ, amelyen a madarak meg tudnak állni. Az itató vizet naponta cseréljük, ha pedig elpárolog, mielőbb pótoljuk. Ez megakadályozza, hogy a szúnyogok belepetézzenek. Nem alkalmas itatónak a hordó és az esővízgyűjtő. Az udvaron hagyott vödör, a nyitott emésztő és a kedvezőtlen kialakítás esetén a kertitó sem. A 10 centinél mélyebb madárfürdő, valamint a medrek csúszós oldalfala csapdába ejti a madarakat, mert a víz csalogatása vonza a szomjas állatokat, amelyek belecsúszhatnak a tartályba, ahol aztán gyorsan átnedvesedik a tollazatuk, és nem tudnak kirepülni, majd megfulladnak. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket nagy szeretettel a következő órában is. Tudjátok, ebben az órában is a következőben autentikus cigányzenét hallgatunk, a folklória főszerep, majd utána pedig egészen délig már populárisabb slágerekkel foglak várni benneteket, és közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót, most pedig szólnak a dalok.

0: Rádió Dick. Rólunk a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hőség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
3: Ma délig az M2-es metró helyett az Örs-vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A Robert Károly körül

0: Időjárás.
1: Strandidővel búcsúzik a hét, ugyanis a mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felhők szinten nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában gyengen mérsékelt marad az észak-keleti szél. Hajnalban 20, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Zenei téren a folklória főszerep még ebben az órában, aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel foglak várni benneteket, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valótok, esetleg más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, vagy küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Egész nap 2 liter vizet iszol nyáron. Ezért árthat többet, mint használ. Nyáron szinte mindenki ugyanazt hallgatja, hogy minél többet iszunk, annál jobb, hiszen izzadunk, és a szervezetünknek pótolnia kell a folyadékot. Csak hogy a dolog nem ennyire egyszerű. És a vakon követett 2 literes szabály néha többet árt, mint használ. A test ugyanis nem egy passzív tartály, amit csak fel kell tölteni. A víz mellett ásványi anyagokra, elsősorban nátriumra és káliumra is szükség van ahhoz, hogy a sejtek megfelelően működjenek. Ha valaki rövid idő alatt nagyon sok vizet iszik meg, miközben az elektrolit pótlásra nem figyel, a szervezetben felborulhat a kényes egyensúly. Honnan jött a 2 literes szabály? A közismert ajánlás, miszerint napi 8 pohár, azaz körülbelül 2 liter vizet kellene meginni, valójában sosem volt exakt. Mindenkire egyformán érvényes tudományos előírás. Inkább egy könnyen megjegyezhető általános irányszám, amely nem vette figyelemben az egyéni testsúlyt, a mozgásmennyiséget, az étkezésből bevitt folyadékot, vagy éppen az időjárást. Nyáron, amikor a hőség miatt sokan tudatosan igyekeznek többet inni, ez az egész szabály könnyen túlzásba fordulhat. Ha valaki megszokott 2 liter mellé még hozzáad egy sportitalt, gyümölcslevet, jeges teát, könnyen a szükségnél jobban nagyobb folyadék mennyiséget visz be a szervezetébe. Mi történik, ha túl sokat iszunk? Amikor a bevitt folyadék mennyisége tartósan meghaladja azt, amit a vese ki tud öríteni, a vér nátrium szintje felhigulhat. Ez az állapot okozhat fejfájást, hányingert, zavartságot, súlyosabb esetben pedig komolyabb egészségügyi problémát is jelenthet. A jelenség különösen akkor fordulhat elő, ha valaki rövid idő alatt, például egy futóversenyen vagy hosszú edzés közben iszik meg nagy mennyiségű vizet, anélkül, hogy sót vagy elektrolitot pótolna. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavinszasztetel Bachtáleo Szunta Déltezsú Títumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: Nekünk menge penasz, rólunk neked.
1: A víz nem büntelenül fogyasztható, korlátlan mennyiségben a szervezetnek is megvan a maga tempója, amivel feldolgozza azt. 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és ez a téma most az, hogy egész nap 2 liter vizet iszol nyáron, ezért árthat többet, mint használ, és ez nagyon érdekes dolog számomra. A vese egyébként is folyamatosan szabályozza, mennyi folyadékot enged át, és mennyit tart vissza. De ennek is vannak határai. Ha valaki óránként több pohár vizet kényszerít magába csak azért, mert úgy gondolja, hogy ez az egészséges, a szervezet egyszerűen nem tud lépést tartani a feldolgozással. Kiknél különösen indokolt az óvatosság? Idősebb korban a vese működése lassabb lehet, ezért a folyadékháztartás felborítása is könnyebben bekövetkezhet. Azoknál, akik intenzíven sportolnak a hőségben, és emellett csak sima vizet isznak, szintén nagyobb az esély arra, hogy az elektrolit szint kilibben az egyensúlyból. Bizonyos gyógyszerek szedése, illetve egyes egészségügyi állapotok is befolyásolhatják, mennyi folyadékot érdemes meginni. Ezért ilyen esetekben mindenképpen érdemes kikérni a kezelőorvos véleményét, ahelyett, hogy általános internetes ajánlásokra hagyatkoznánk. Hogyan figyeljünk oda? A szomjúságérzet a legtöbb egészséges felnőtt esetében meglepően jól működő jelzőrendszer. Ahelyett, hogy egy percre pontosan számolgatnánk a decilitereket, egyszerűbb és megbízhatóbb módszer, ha a testünkre hallgatunk, és akkor iszunk, amikor tényleg szomjasak vagyunk. A vizelet színe is jó tájékoztatást ad. A világos, szalmasárga árnyalat általában azt jelzi, hogy a folyadékháztartás rendben van. Még a teljesen víztiszta vizelet inkább arra utalhat, hogy már túl sok folyadékot vittünk be. Érdemes odafigyelni arra is, hogy nem csak sima vízből pótolhatjuk a folyadékot. Az uborka, a görögdinnye, a paradicsom vagy a levesek is, ezekkel a folyadékbevitel egy része szinte észrevétlenül megtörténik. Ha valaki hosszabb ideig van kint a napon, vagy sokat izzad, esetleg elektrolipótló itallal is kiegészítheti a vízfogyasztást, hogy ne csak a folyadék, hanem az ásványi anyagok pótlása is megtörténjen. A mennyiség helyett a ritmus számít. A nyári melegben nem az a cél, hogy minél több vizet erőltessünk magunkba egy rögzített napi keresztszám alapján, hanem hogy figyeljünk a saját testünk jelzésére, és folyamatosan kisebb adagokba pótoljuk a folyadékot a nap során. Ez sokkal kíméletesebb a szervezet számára, mintha reggel elhatározzuk, hogy addig iszunk, amíg a kancsó ki nem ürül, és estére már is a második 2 literes flakonnál tartunk. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavénszasztébachtál, Leoszunto Déltésú Títumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és így van ez a mai nap folyamán is. A mediterrán étrend jótékony hatásaihoz eddig sem férhetett kétség. Most azonban úgy tűnik, ha mozgással, csökkentett kalóriabevitellel, illetve orvosi tanácsadással is kombináljuk, az akár 31%-kal is képes mérsékelni a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A mediterrán étrendet már régóta a világ egyik legegészségesebb táplálkozási formájaként tartják számon. Friss kutatási eredmények szerint azonban még nagyobb egészségügyi előnyöket kínálhat, mint eddig gondolták. Egy nagyszabású spanyol vizsgálat azt találta, hogy megfelelő életmódbeli kiegészítésekkel akár 31%-kal is csökkentheti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Hármas kombináció cukorbetegség ellen. Az eredmény eléréséhez nem a mediterrán étkezési módszert kell leváltani, és nem is valami extra újítást kell gondolni, hanem három egyszerű kiegészítőre. Mérsékelt kalóriacsökkentés, rendszeres testmozgás, a szakemberek által nyújtott életmód tanácsadás. Nem kell koplalni, csak okosan étkezni. A mediterrán étrend alapján friss zöldségek, gyümölcsök, teljes kiörlésű gabonák, hüvelyek, olajos magvak, halak és extra szűz olívaolajak alkotják. A vörös húsok, a feldolgozott élelmiszerek és a hozzáadott cukor tartalmazó termékek jóval kisebb szerepet kapnak benne. A most publikált kutatás szerint azonban önmagában az étrend követése még nem hozza ki a benne rejlő lehetőségeket, legalábbis nem olyan mértékben, mint lehetne. A legjobb eredményeket azok az értékek hozzák el, akik naponta körülbelül 600 kalóriával kevesebbet fogyasztottak, rendszeresen mozogtak, valamint folyamatos szakmai támogatást kaptak a fogyáshoz. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket a következő órában is nagy-nagy szeretettel. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiái 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UDI rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Ma délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A H6-os hív Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. A Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. A Budafoki úton a

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Zenei téren pedig már átértünk populárisabb slágerekre, és egy nagyon érdekes cikket hoztam nektek. Egy korszak örökre lezárul. Soha többé nem láthatjuk azt, amint generációk nőttek föl. Magyar Éva kormány szóvívő tájékoztatása szerint 2027. január 1-től tilos lesz meghatározott vadon élő állatok szerepeltetése a cirkuszban, hazánkban. A döntés mögött állatvédelmi és biztonsági megfontolások állnak. 2027. január 1-től tilos lesz meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásban való szerepeltetése Magyarországon. A már jogszerűen tartott állatok maradhatnak, de új szerepet már nem kaphatnak. Lezárul egy korszak a cirkuszban, nem lesz többé elefánt. A kormány döntése alapján jelentősen szigorodnak a vadon élő állatok tartására és szerepeltetésére vonatkozó szabályok. A változás érinti a meghatározott vadállatfajok és hibridek beszerzését, szaporítását, tartását, betanítását, bemutatását, valamint cirkuszi szerepeltetését is. Mi lesz a már meglévő állatokkal? A jelenleg jogszerűen tartott állatok esetében nem kell azonnal elhelyezésről gondoskodni. A szabályzás lehetővé teszi, hogy az állatok életük végéig, illetve addig maradjanak a menazsériáknál, amíg azok állományhoz tartoznak. Őket azonban már nem lehet szaporítani, betanítani, bemutatni, vagy cirkuszi előadásban szerepeltetni. Állatvédelmi és biztonsági okokkal indokolják. A kormány szerint a szigorítás hátterében az állatvédelmi szempontok mellett biztonsági megfontolások is állnak. Az elmúlt években Európában is egyre több ország korlátozta vagy tiltotta meg a vadállatok cirkuszi használatát. Magyarországon eddig csak részleges korlátozás volt érvényben, az új szabályozással 2027-től fokozatosan megszűnik a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetésének lehetősége. Nem minden állatnak kell mennie. A tervezett szigorítás a meghatározott vadon élő állatfajokra és azok hibridjeire vonatkozik, vagyis nem minden cirkuszban szereplő állat kerül automatikus tiltásra. A pontos fajkört az új szabályozás határozza majd meg. A jelenlegi előírások alapján már most is különösen szigorú szabályok vonatkoznak. Többek között az elefántokra, az orrszarvúkra és a főemlősökre. Új egyedeket cirkuszi célra már nem lehet beszerezni, betanítani vagy szerepeltetni. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavén szasztetel bachtál, leoszunt a délt és utítume.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nekem az élet fele

0: Szapátyiv Tumenge!
1: 100.3 Rádiódik!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, de kaptam egy SMS-t. Szép napot kívánok mindenkinek! Sasa küldene egy pörgős számot a tápiószeli vasbeton szerelőknek. Hát akkor kedves Sasa, küldi majd, fogadjátok tőle nagy szeretettel. Na de mielőtt szólna ez a dal, elmondom nektek, hogy a humor genetikai örökség vagy tanulható és fejleszthető készsége. Ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ugyanúgy, ahogy Sasa tette, tegyétek meg ti is, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Ha léteznek még titokzatos vetületei az emberi természetnek, akkor az egyik biztosan a humorérzék. Tanuljuk, vagy velünk születik. Bár a kutatók elsősorban ikervizsgálatok segítségével igyekeznek felderíteni a humor genetikai hátterét. Ezért azt kijelenthető, hogy a humorérzék fejleszthető. Miért jó hír ez nekünk? Azon túl, hogy miként Andrei Trevin, a műfaj egyik hivatalos művelője mondja, a humor olyan, mint a só. Megfelelő mértékben egyszerűen jobbá teszi az életet. Széles Horváth Anna írása ez. A téma az egyik cikk kapcsán kezdett foglalkoztatni, amelyben a szerző Nancy L. Segal arról értekezik, miért különböznek az emberek humorérzéküket tekintve, és vajon van-e ennek genetikai vetülete? Ahogy írja, a kutatások az idáig számos ikervizsgálatot végeztek, amelyek az egypetélyű és kétpetélyű ikrek hasonlóságait keresték ezen a téren. A legérdekesebb eredmény pedig alapvetően nem is a mérsékelt genetikai hatás. Sokkal inkább az, hogy lehetséges összefüggés leginkább bizonyos részletekben mutatkozott a kapcsolatépítő és önfejlesztő humorérzékben. Ezek segítik a stressz való megküzdését, a társas kapcsolatok javítását, vagy nehéz helyzetek humorral való áthidalását. Ezt nevezi a pszichológia pozitív humornak. Ezzel szemben a negatív humor alatt agresszív, másokat vagy önmagukat bántó humor érti pszichológiailag. Hát szóljanak most nektek a legnagyobb slágerek, és várom tőletek az SMS-eket, vagy a betelefonálásokat, folytatni fogjuk még ezt a cikket. Tavén Bachtáli, legyetek áldozatok!

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb dolgokkal jönni számotokra, és természetesen, ha érdekel a dolog, vagy más témával kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tercsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljátok be, és beszélgessünk egy jót. A mostani témán pedig a kékbálnák, az óceánok legnagyobb énekesei kezdenek elnémulni a környezetszennyezés miatt. A magyar bárna kifejezés a latin baleanna változata, ami szó szerinti fordításban annyit tesz, a vizek anyja. Ezt és még sok más érdekességet ezekről a csodálatos gigászi lényekről Szabó Anna Eszter kollégám cikkéből tanultam meg pár éve. Azóta pedig én magam is jobban odafigyelek ezekre az elképesztő teremtményekre. Ezért is ütött annyira szíven, amikor a minap szembe jött velem egy hír arról, hogy egyre kevesebbet énekelnek éteri hangjukon ezek a bálnák. És ennek az ember által okozott környezetszennyezés az oka. Pszichológiai tanulmányaim során megszoktam, hogy az óceán, a víz alatti világ a tudatlan szimbóluma, ezért különösen úgy érzem, nagyon meg kell hallgatnunk a bálnák csendjét, mert arról a sérülésről jelez, amit a természethez való viszonyulásunk legmélyebb rétegében következett be, és amit csak kollektíven állíthatnunk helyre. A kaliforniai partok mentén egy több mint 50 kg hosszú kábel húzódik a tengerfenéken. Mintegy 914 méter mélyen a felszín alatt, a sűrű sötétségben. A kábel végén egy 5 cm széles, 90 cm magas fémtengerrel található. Egy úgynevezett hidrofon, azaz vízi mikrofon, amellyel a tudósok a víz alatti hangokat érzékelik és rögzítik. Ezáltal képesek dekódolni az óceán élet ritmusait. Azt, ahogyan a sós víz élőlények ez zajlik. Hangadásaik megváltoztatásával az emberi hatásokra reagálnak. Amilyen jelei az óceáni egyensúlynak, illetve az ökoszisztéma öngyógyító folyamatainak mutatkoznak. Ide tartozik a bálnák énekének alakulása is, amely sok mindent elárul a világ állapotáról. Pusztító folt. A John Ryan óceángrafikus által vezetett kutatáscsoport több mint 6 éve akusztikai sajátosságait követve nyomon a kaliforniai központi ökoszisztémát, megfigyelésekből pedig 2025 év jelenjét tanulmányait tették közzé. Túl azon, hogy évszakok szerint is egyértelmű mintázatokat találtak a bálnák énekében, felfedeztek valamit, ami még ennél is sokkal fontosabb és szomorúbb. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések, és természetesen a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. Tartsatok velem mindenféleképpen.
1: 100.3 Rádió.

0: egyszer.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfő Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövész dandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick. Közlekedési hírek.
5: Ma délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A H6-os hív Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. A Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. A Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
3: Időjárás.
5: Strandidővel búcsúzik a hét, ugyanis a mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában gyengen mérsékelt marad az észak-keleti szél. Hajnalban 20, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Rólunk, neked. Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Tavénsz, azt te baktál, erom elősz, unta délt és utítumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és nézzünk meg egy olyan témát, ami nagyon aktuális a mai világban már. Lassan csődbe mennek a szülők, egyre több fiatal dönt a kipper élet mellett. A jelenség egyre ismertebb. Felnőtt gyerekek, akik még mindig a szülők pénzére támaszkodnak. A kipper életmód sokaknál nem csak kényelmi, hanem egyszerű döntés. A szülői pénztárca, mint biztonsági háló. Az utóbbi években világszerte megfigyelhető, hogy a fiatal felnőttek egyre később hagyják el a családi fészket, és ha ki is repülnek, gyakran visszatérnek, legalább anyagi étfelemben. A kipper életmód kifejezés találóan írja le azt a jelenséget, amikor a felnőtt gyerekek továbbra is a szüleik anyagi támogatására támaszkodnak, miközben a szülők nyugdíj megtakarításai egyre fogyatkozónak. Lehet közvetlen segítség, például lakbér kifizetése, autó fenntartása, hitel törlesztése, vagy közvetetten, amikor a gyerek otthon él és nem járul hozzá a háztartás költségeihez. A háttérben számos ok húzódik meg. A lakására és albérleti díjak az egekben. A kezdő fizetések sokszor alig fedezik az alapkiadásokat. A diák hitel pedig hosszú évekig nyomja a fiatalok vállát. Nem csoda, hogy sokan úgy érzik, egyszerűbb és pénzügyileg biztonságosabb maradni a családi kötelékben, ahol a kiadások kisebbek és több marad a mindennapi élet örömeire. Bár a szülői segítség természetes és szeretetből fakad. Hosszú távon súlyos terhet jelenthet, különösen ha a szülők a saját jövőjük, nyugdíjas éveik anyagi biztonságát áldozzák fel érte. A kérdés így nem csak pénzügyi, hanem generációs és társadalmi probléma is lett. Miért maradnak a fiatalok kipper életmódban? A kipper életmód mögött több tényező összjátéka áll, amelyek közül sok kívül esik az érintett közvetlen kontrollján. Először is ott van a gazdasági realitás. A lakhatás költségei sok helyen aránytalanul magasak a fizetésekhez képest. Egy kezdő fizetésből gyakran lehetetlen önálló lakást bérelni, vagy hitelt felvenni, ezért a családi otthon marad a legegyszerűbb, sőt, sokszor az egyetlen megoldás. Másrészt a munkaerőpiac sem kínál mindig stabil alapokat. A fiatalok gyakran határozott idejű szerződéseket bizonytalan beosztásokkal, vagy részmunkaidős állásokkal kezdik pályájukat, ami nem teszi lehetővé, hogy hosszú távra tervezzenek. Ráadásul a globális gazdasági világok inflációs és megélhetési költségek növekedése tovább szüntetik a mozgásteret. Folytatni fogjuk még a témánkat, most pedig szóljanak nektek a legnagyobb slágerek. Tavénszasztitel bachtáléos untodéltezsuti.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Miért maradnak a fiatalok a klipper életmódban, tehát a szüleiknél élnek? A kényelmi szempont sem elhanyagolható. Sokan a klipper életmód előnyeit élvezik. Kevesebb anyagi stressz, több megtakarítás lehetőség és az otthoni kényelem. Ugyanakkor a szülők felé fennálló anyagi függés hosszú távon önállósági problémákat is okozhat, és késlelheteti a teljes felnőtté válást. Vannak olyanok is, akik érzelmi okokból maradnak ebben a helyzetben. Például erős a kötődés a családhoz, vagy nehéz elszakadni a biztonságos, megszokott környezettől. Ezzel azonban a szülők nyugdíjtervei, sőt sokszor a saját anyagi biztonságuk kerülhet veszélybe. Hogyan lehet kilépni a klipper életből? A klipper életmód nem feltétlenül végleges állapot, de tudatos tervezés nélkül könnyen berögződhet. Az első lépés az őszinte kommunikáció a szülők és a felnőtt gyerekek között. Fontos, hogy a szülők ne csak ajánljanak, hanem világosan megfogalmazzák az anyagi korlátokat, és jelezzék, hogy a támogatást nem tarthat örökké. A pénzügyi terv készítése is elengedhetetlen. Ez magába foglalhatja a költségvetés készítését, a megtakarítási célok meghatározását és a kiadások csökkentését. Ha a fiatal képes részmunkaidőben vagy mellékállásból kiegészíteni a jövedelmét, az már is közelebb viheti az önállósághoz. A lakhatási szempontból megoldást jelenthet az alternatív lehetőségek, például a társas bérlet, kisebb lakás vagy akár a vidéki élet, ahol alacsonyabb a költség. Bár ezek kompromisszumokkal járhatnak, hosszú távon nagyobb anyagi biztonságot adhatnak. Pszichológiai szinten fontos, hogy a fiatal felnőttek felismerjék, az önállóság nem csak anyagi kérdés, hanem személyes fejlődési lépcső is. A szülőknek pedig segíteniük kell abban az úton, de nem úgy, hogy a saját jövőjüket áldozzák fel. A klipper életmódból való kilépés tehát nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatos, tudatos folyamat, amelyben mindkét félnek aktív szerepet kell vállalnia. Most pedig szóljanak nektek a dalok, a legnagyobb slágerek. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még egy megszólalással itt zavarlak titeket a zseniális zenék között, és hát tudjátok, hogy a legnagyobb slágereket játszom nektek. A téma pedig az, hogy mi az, ami nélkül nem tudtok élni. Ha érdekel a dolog, vagy más témával kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630-30-30-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most képzeljétek el, hogy valamiért le kellene mondanotok egy dologról az életetekben. Mi az, amiről azt mondanátok? Nem. Az nélkül egyszerűen nem tudok élni. Van, aki azt mondaná, a család. Mert hiába van pénzed, hiába van sikered, ha nincs melletted a család, aki szeret, akkor üres az egész. Más meg azt mondaná, barátok nélkül nem lehet élni. Van, aki vallásos szemmel nézi, és azt mondja, a hitem nélkül semmit sem élne az életem. De van, aki kicsit könnyedebben fogalmazza. Én nem tudnék élni kávé nélkül, vagy telefon nélkül, meghalnék. És ebben is van igazság, mert ezek a mindennapjaink részei lettek. Én például elgondolkodtam rajta, és nekem biztosan a zene lenne az. Nem tudnám elképzelni, hogy egy napig ne hallgassak zenét, mert a zene mindig ott van, jókedvben, szomorúságban, buliban, otthon, útközben, olyan, mint a levegő. Kell a léleknek. Ez a téma azért is érdekes, mert mindenkinél más a válasz. Van, akinél valami tárgy, másnak valami érzés, vagy éppen egy ember. És egyik sem rossz válasz, mert mindenkinek máshol van a szíve közepe. Szóval, hallgatók, most titeket kérdezlek. Mi az, ami nélkül nem tudnátok élni? Lehet nagy dolog, mint a család vagy a hit. És lehet apróság is, mint a kávé, telefon vagy a kedvenc zenekarotok. Írjátok meg SMS-ben, és osszuk meg egymással, kinek mi a legfontosabb az életében. Nekem egyébként Jézus Krisztus, és azt követően természetesen a család. De ha elgondolkodik az ember, biztos, hogy rengeteg dolgot fel tudna sorolni, ami a hétköznapokban nem is annyira érdekes. Nem is tartjuk annyira fontosnak. De ha eltűnne az életünkből, akkor rájönnénk arra, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életünkbe. Csodálatos szombat délután szeretnék kívánni mindenkinek, és szeretném megköszönni majd a következő dalokkal azt, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. Tartsatok velem legközelebb is, és akinek ma van születésnapja vagy névnapja, Isten éltessen titeket sokáig, aki most fog ebédelni, annak jó étvágyat az ebédhez, és akik dolgoznak ebben a melegben, kitartást kívánok nekik. Isten áldjon mindenkit, én Sztojka Armandó voltam, sziasztok!

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hőség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez a Húzdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Rancsika, baka, csika, fára, húzod, nyúzod, béka.
2: Hopp, na-na, hopp, na-na-na-na.
1: Az én babám lába szára, többet ég, mint nyíregyháza. Hopp, csi csi csi csi

Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik. Hogyha ír...

csak egy kicsit, léha. Mert fáradt vagyok, unatkozom, nem érdekel semmi.

0: csak egy kicsit. Léha.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majd nem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalom korlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon, a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Hát vasárnap van, és gyakorlatilag augusztus 9-e, egy óra múlt pár perccel. Remélem, hogy mindenkivel minden szuper. Bízom benne, hogy a tegnapi napot is velem töltöttétek, és hogy a mai napot is velem fogjátok, mert tényleg nagyon-nagyon jó zenékre számíthatok. Itt a 100.3 Rádió Dicken, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól összeszokott kis közösségé vált most már. Úgyhogy én mindig számítok rátok, és köszönöm, akik itt vagytok velem folytonos. Na, hát szerintem kezdjelek meg úgy az órát, ugyan blokk, ha még esetleg ebédeltek és ebéd közben hallgattok, akkor jó étvágyat kívánok nektek, drága rádiódik hallgatók. Egy óra környékén szoktunk mi egyébként jókat ebédelni, így a családdal, úgyhogy ha esetleg jó étvágyat nektek. Én azt mondom, hogy indítsuk el a napot, az órát, azt pedig majd jövök hozzátok még.

0: Rádió Dixáz.3, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket, Patai Anna vagyok, és jön a nap első csekkolása, miszerint megnézzük, hogy mi újság az utakon, illetve milyen időre számíthatunk. Az az igazság, hogy marad a jó idő, na hát azért nem volt egyszerű ez a hét, amikor annyira forró volt minden, hogy tényleg alig lehetett kimenni a szabadba, de nézzük meg, hogy mi vár ránk a mai napon.
1: Közlekedési hírek.
0: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalomkorlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár, Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet, igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dick. Rádió Dick.

három Pataki Anna vagyok, sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok velem. Le is zárom az órát, és legközelebb az a helyzet, hogy csak a következő órában fogunk egymással találkozni. Úgyhogy a következő órában is sok szeretettel várlak benneteket, nagyon szuper dalokkal, friss információkkal, friss hírekkel, természetesen itt a 100.3 Rádiódiken. Igyekszem mindenből tényleg a legfrissebb infókat elhozni nektek, úgyhogy abszolút számítok rátok, tartsatok velem.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet, igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalom korlátozások lépnek életbe, magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon, a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár, Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű, szép, mosolygós napot kívánok nektek, rádiódik hallgatók. Na, elindítjuk a következő óránkat együtt, és hát azért a mai nap az még nagyon-nagyon meleg, tehát hogy ilyen 34 fok körüli maximumokra számítunk. De hát az van, hogy a holnap se lesz egyszerű. Úgyhogy ha tehetitek, akkor egyébként érdemes víz mellett tölteni a következő 4-5 napot is egyébként. Úgy látom, hogy marad a 36-35 fok, és akkor majd a jövő héten, a 20-ai hétre látok egy kis felfrissülést. Kérdés, hogy ebből mennyi marad meg, ugye ez majd idővel fog kiderülni, na de most egyelőre ne az időjárásról beszélgessünk egymással, hanem menjünk el zenélni, indítsuk el az óránkat, és tartsatok velem!

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, rádiódikesek! Nézzük meg, hogy mi újság az utakon, és mindig szoktam tőletek kérni, hogyha tehetitek, akkor a 0630303030-as telefonszámra írjátok meg nekem SMS-ben a legfrissebb közlekedési információkat. Ezek egyébként nagyon-nagyon hasznos információk, és tényleg, hogyha tudunk egymásnak segíteni, akkor segítsünk, főleg ebben a borzasztó hőségben, ha lehet, akkor ne üljünk feleslegesen a dugóban, ha tudjuk, hogy dugó vár ránk valamilyen útvonalon, úgyhogy jönnek a következő fontos információk.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalomkorlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon, a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár, Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik, és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romákról.

103 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát le kell zárnom az órát, úgyhogy csak egy pár másodperces búcsúra érkeztem hozzátok itt a rádiódiken. Ne felejtsetek el bennünket követni. TikTok, Instagram, Facebook, Dik Média. Rövid voltam is tömör. Köszönjük a követéseket és a hallgatóságot is. Csodálatosak vagytok. A következő órában találkozunk egymással.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hűség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások. Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalom korlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: El is indítjuk a következő óránkat. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, ahogyan azt megszokhattátok. Te pedig éppen a 100.3 rádiódiket hallgatod. Romákról, nem csak romáknak. Szerintem ezt annyiszor mondtam el, hogy most már ti is kívülről fújjátok. Viszont egy nagyon-nagyon fontos információval jöttem hozzátok, ami nem más, mint hogy kövessetek bennünket Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol Dick Media néven. És ha ez még nem volna elég, akkor online is hallgathatok bennünket. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha budapesti lakos vagy, akkor alapjáraton tudsz bennünket hallgatni, viszont ha vidékre mentek strandolni, vagy mentek balcsizni, vagy olyan helyre mentek víz közelbe, ahol éppen már nem fogható a rádiódik, akkor bizony online is követhetőek vagyunk, egészen egyszerűen csak telefonról bekapcsolsz bennünket, és már is velünk tudsz tartani. Szerintem ez egy hatalmas dolog, úgyhogy kérlek is titeket, hogy online is hallgassatok bennünket. Na hát én nem húzom tovább az időt, hanem átadom a helyemet a jó kis daloknak. Szerintem ez egy szuper dolog, hogy ilyen jó dalok szólnak nálunk itt a 100.3 Rádiódikán, mint a következő dalok.
4: Gyere, csóró, gyere, gyere, gyere, csóró, gyere!

0: csinálni?
1: Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, gyönyörű szép mosolygós délután nektek, Rádiódik hallgatók. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, bár már említettem nektek pár megszólalással ezelőtt, hogy marad a hőség egyelőre mindenféleképpen, aztán lehet, hogy majd az augusztus 20-ai héten lesz egy kicsi felfrissülés, de az még annyira a jövő zenéje. Most koncentráljunk erre a hétvégére, illetve erre a mai napra.
2: Időjárás.
1: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet, igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagyfelületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalomkorlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
2: 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csoda, szép napot nektek, rádiódikesek! Patay Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és búcsúzkodni jöttem. A következő órát már kifejezetten roma hírekkel töltjük majd meg. A kedvenc órám következik egyébként. Nagyon-nagyon szeretem, hogy azt az órát a roma hírekre szárhatjuk. Úgyhogy kérlek titeket, hogy tartsatok velem a következő órában is. Friss roma hírekkel érkezem hozzátok, ami azt gondolom, hogy egészen egyedülálló. Úgyhogy érdemes lesz fülelni, figyelni, és persze feltekerni a hangerőt, mert még mielőtt bármi történne, jönnek az órazárós jó kis zenék.
2: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalom korlátozások lépnek életbe magas építési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon, a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
3: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot nektek, sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát az a helyzet, hogy jönnek a roma hírek. Na hát most még mielőtt azonban elindítanám a roma híreket, természetesen fogunk zenélni egyet. Azt azonban el kell nektek árulnom, hogy ezeket a roma híreket bizony én készítem a héten. Hétfőtől péntekig minden áldott nap friss roma híreket hallhattok itt a 100.3 Rádiódiken, ami azt gondolom, hogy tényleg egyedülálló. Sehol máshol nincsen ilyen, éppen ezért tartom nagyon különleges, hogy bizony van egy óránk, amit erre szánhatunk, de most egyébként nagyon gondolkozom azon is, hogy akár a következő órát is ezzel töltjük majd. Viszont mielőtt meghallgatnánk roma híreket, zenéljünk egyet és érezzük jól magunkat, azonnal jönnek a kedvenc előadóitok, a kedvenc dalaitok itt a Rádiódiken.

0: Jódik, sziasztok, Patai Anna vagyok. Nem húzom az időt, mert ígértem, hogy jönnek a roma hírek, úgyhogy azonnal indítom a roma híreket, aztán pedig zenélünk. Tudjátok, hogy van ez.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat. Ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió roma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről. Sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigánydalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigány zene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik.
2: Vorba, vorbasa.
1: Rólunk, neked.

0: Csodaszép napot nektek továbbra is, én Patai Anna vagyok, és ez az óra kifejezetten a roma hírekről szólt. Említettem nektek, hogy lehet, hogy a következő órát is ezzel kéne töltenünk, mert mindig olyan érzésem van, amikor vége van az órának, hogy bárcsak még több roma hírt mondhattam volna el nektek, bárcsak még több információt adhatnék át kifejezetten a romákról, ami szerintem valami egészen különleges és egyedülálló. Eleve a rádiódiket is ennek tartom, egy csodálatos egyedülálló rádiónak. De ez is önmagában az, hogy bizony nekünk van egy óránk, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy lehetséges, hogy a következő órát is erre szánjuk majd. Na hát akkor tartsatok velem, hogy kiderüljön, hogy ez így lesz-e vagy sem. Most azonban jönnek előtte a jó kis dalok.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Vorbinasz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék egyáltalán nem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik érénk széllökések. Hajnalra szintén felfrissült a levegő, de délután 36 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet, igazán forró napra számíthatunk ma is. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Délpesti burkolatfelújítás. Nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Nagykörösi úti között szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, így ott jelentős sávszűkítés nehezíti az autósok dolgát. Építkezések miatt is lesznek lezárások, Ferencvárosban vasárnap több ponton időszakos forgalom korlátozások lépnek életbe magasépítési munkálatok miatt, illetve közúti terelések is vannak a buszoknál a 15-ös busz módosított útvonalon a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállók érintése nélkül jár Gyöngyösi utca felé, a 165-ös busz terelve közlekedik és kimarad a Kolostor út megálló, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik, sziasztok, Patai Anna vagyok. Hát én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok velem. Nagyon hálás a szívem, hogy hétvégente 13 órától 18 óráig itt lehetek veletek. Arra gondoltam, hogy ezt az órát is szánjuk már akkor a roma híreknek. Egy olyan különleges dolognak tartom azt, hogy igen, a Rádió Diken szólalhatnak meg annyira fontos romákkal kapcsolatos hírek. Szerintem ez egy csodálatos dolog, úgyhogy ha megtehetjük, akkor ezt ki kell használni. Éppen ezért ez az óra is a roma hírekről fog szólni, de még mielőtt ezt megtennénk, jönni fognak nagyon jó kis zenék, itt a 100.3 Rádió Diken a kedvenceitek, hallgassatok minket online, hogyha Budapesten kívülre tartotok, illetve kövessetek minket Instagramon, TikTokon, Facebookon, Dik Media néven megtaláltok bennünket, és folytonos, friss tartalmakkal találkozhatok, szóval tényleg érdemes bennünket bekövetni. Na jöjjenek tehát a zenék, aztán jövök még.

0: Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ahogy ígértem, a roma hírekkel foglalkozunk. Arra gondoltam, hogy kiválasztok plusz kettő olyan roma hírt, ami elhangzott a héten. Mindig nagyon nehéz számomra, megmondom az igazat, egyet-egyet választani. Tehát, hogy tényleg mindig egy küzdelem, hogy akkor most melyik roma hír legyen az, úgyhogy azonnal jönnek a hírek, kiválasztom, lejátszuk őket, végighallgatjuk, aztán pedig zenélünk még egyet. Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című euróvíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Híresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb prímása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigány zenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek, és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: 100.3 rádiódikromákról nem csak romáknak. Mosolygós szép napot kívánok nektek, drága rádiódik hallgatók. A napunk végéhez érkeztünk, az óránk végéhez is érkeztünk, és szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. Akár a mai napot, akár ha csak egy órája vagy velem, akár hogyha már tegnap itt voltál, akkor főleg nagyon szépen köszönöm. Szeretném kiemelni azt, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon nagy a forróság, és szeretném kiemelni azt, hogy a jövő hét is nagyon forró hét lesz, úgyhogy mindenképpen vigyázzatok magatokra. Rengeteget igyatok, folyadék ezerrel, és nagyon fontos, hogy figyeljetek magatokra, másokra, és a házi állatokra is. Ne hagyjátok kint a kutyákat ilyen rekkenő hőségben, könyörgöm, figyeljetek rájuk, adjatok nekik is vizet. Ez egy nagyon nehéz időszak, de ezen is túl leszünk. A fontos az, hogy figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra. Hát nagyon köszönöm azt is, hogy itt voltatok velem, és hát legközelebb jövő héten fogunk találkozni itt a 100.3 Rádiódiken. Csodaszép napot, hálásan köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk, 100.3 Rádiódik.
2: Régen, mi úgy szerettük egymást, kedvenc.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hőség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 9-e, vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket. Dr. Suki András kollégámmal a hétfői hűsítőben a Herminákat köszöntöttük.
0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: Nagyon izgalmas lesz a mai nap is, ugyanis Hermina napja van a mai napon.
5: És ezt mondtad nekem, és azonnal a fátyol Hermina jutott eszembe.
4: Így van nekem is. Nem mintha a Hermina nap, vagy a Hermina név a roma családokban nem lenne népszerű, na ha nem is a mostani generációkban, hanem az idősebb generációkban. Én alig ismerek valaki olyan romát, akinek mondom, hogy nekem volt egy Hermina dédmamám, és ne mondaná ő is, hogy az ő családjukban is volt egy Hermina. Ezek a nevek a 20-as, 50-es években, a Hermina név nagyon-nagyon divatos volt, képzeld el.
5: Viszont nálunk nem volt, azt is képzeld
4: el. Nem.
5: Talán pont ezért.
4: De tudod, a kivétel erősíti a szabát.
5: Igen.
4: Egyébként újra divatos a Hermina név, úgyhogy, tehát őről fogunk egy picit beszélgetni, és ha már színház és film, akkor meg fog szólalni Nyári Oszkár is, fog egy picit nekünk mesélni, illetve a dinnyének a világnapja van ma, képzeled.
5: Ilyen melegben csak azt tudom elképzelni egyébként, hogy egész nap dinnyét eszek.
4: És hogy egyébként dinnye rekordokról fogunk beszélgetni, és arról is, hogy a dinnyének a leve, a vize, ami szinte majdnem az egész dinnye, az mire jó a szervezetnek, olyan dolgokat fogunk mesélni, amit nem is gondolna szerintem a hallgató, illetve még izgalmas lesz, a múltkor elkezdtünk beszélgetni az alvásról.
5: Ez egy örök téma.
4: Igen, és a saját tapasztalatainkról, meg azért próbáltunk néhány olyan tartalmat is belecsempézni, amit tudományos, de most ezt még jobban át fogjuk beszélni, mert még sokkal több izgalmas tényt hoztunk az alvásról, illetve szerintem, ami mindenkit érdekel, de ez a holnapi napunknak a témája lesz, az pedig az energiatakarékoskodás. Mi is úgy ülünk itt a stúdióban, hogy lehúztuk a klímát, nagyon jól viselkedünk ma. Ugye, úgyhogy fogunk róla mesélni, hogy illetve beszélgetni, hogy miben tudunk takarékoskodni az energiával, de akkor vágjunk vele első témánkba. Először is Fátyol Herminának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok innen a Rádiódik stúdiójából. Én gyanítom, hogy nem sok hallgató van, aki nem tudja, kiről beszélünk, de ha mégis akad ilyen, akkor Andris, segíts nekünk bemutatni Herminát.
5: Hát aki esetleg nem ismerné, csak így röviden összefoglalnám, hogy Fátyol Hermina neve elsősorban színésznőként ismert, pedig eredetileg nem is erre a pályára készült, képzeld. Mégis több évtizedes színházi múlttal, 34 filmszereppel és 18 filmcasting direktoraként végzett munkával a háta mögött ma már a magyar kulturális élet meghatározó alakjaként ismerjük őt. És a Józsefvárosból indult egyébként, ami nem lényegtelen, de az évek során a világ számos pontján megfordult, miközben mindig fontos maradt számára, hogy visszatérjen a gyökereihez. Tehát egy igazi józsefvárosi gyökerekkel rendelkező filmszínésznőről beszélgetünk.
4: Hát képzeld el, én a Herminát olyan 10-11 éves kora óta ismerem, és az volt az érdekes, hogy amikor először találkoztunk, tehát az első találkozásunk óta, én a hugommal voltam, és ő is, én a Illikével voltam, ő pedig a Fátyol Kamilával, aki szintén színésznő.
5: A testvére.
4: Igen, hogy azonnal barátok lettünk. Tehát így én 11-12 éves kora óta én végig tudtam követni az ő, hát úgy munkásságát, és ő tényleg nem akart színésznő lenni. Szóval soha nem mesélt arról, hogy esetleg érdekelné őt a színjátszás. Míg nem egyszer bekerült egy bizonyos művészeti körbe, illetve akkor indult egy színház.
5: Ez a Malagyipe színház volt,
4: igen,
5: ugye?
4: Igen, a Malagyipe színház. Nagyon fel vagy készülve, Andrés. A Malagyipe színház volt, és ott elkezdett egy-két darabba játszani, és volt szerencsém ezeket látni. Szerintem egyébként a Malagyipének a legizgalmasabb előadás az a Bolondok iskolája volt. Nagyon vicces volt, nagyon modern, fantasztikusan volt a díszlet. Emlékszem, képzeld, az egész díszlet úgy nézett ki, hogy kellett ilyen, mohával volt bevonva maga a színpad és a háttér is. És az egész színháznak a előadás költségvetését ez a moha vitte el. És akkor nem értettük, hogy ez miért annyira fontos. Tehát, hogy nem műanyag volt, hanem valódi moha volt itt, illetve volt az egész színpadnak a közepén egy hatalmas plexi asztal, a Bolondok iskolája az egy ilyen, hát elmegyógyintézet tulajdonképpen játszódik, és úgy kezdődött, hát én most nem tudom, hogy nevezzem, ez a fő bolond, vagy ki volt, az így kikukucskál így a plexi asztalnak a közepén. Tehát akkor jöttünk rá, hogy egyébként ezen az előadáson szabad nevetni. Mert olyan nagyon komolyan indult az egész, a látvány és a színészek, minden, és akkor egyszer csak átfordult ilyen vidámba ez az egész. Szóval én ott láttam először színpadon a Herminát, és szerintem már ott is látszott rajta, hogy oda született szerintem a színpadra Hermina. Azért volt ez érdekes, mert tényleg nagyon sok minden

0: egész filmet.
1: Illetve az egészet.
0: Tehát az egy...
1: A Szakcsillakatos Bélával közösen, ha jól emlékszem.
0: Így ugye? Van, tehát az Átok és szerelem, az egy létező sztori volt egyébként, egy regény, és abból készült ez a musical, vagy zenés film, és itt a zenéket egyébként volt szerencsénk akkor még beszélgetni Szakcsillakatos Bélával itt a rádióban, igaz, csak telefonon, mert akkor már beteges volt, és éppen erről beszélgettünk vele, hogy a Fátyol Tivadarral való közös munkájukban mennyire nyújtott segítséget. És azt mondta, hogy szinte hihetetlen, de olyan kész kottával és anyaggal érkezett harmonizálással hozzá az anyag, hogy tényleg nem kellett belenyúlnia ezekbe a nótákba és filmzenékbe, és én ezt hallottam egyébként már korábban is, de ő itt a rádióban ezt meg is erősítette, hogy Fátyol Tivadarral való közös munkájukban 99%-ban készanyagot kapott tulajdonképpen. Milyen érdekes. És én azt hiszem egyébként ez a film, tehát nem született ilyen film előtte sem, és azóta sem, ami ennyire... a cigányok életét, vagy egy olyan történetet dolgoz fel Magyarországon.
1: Igen, a magyar cigányokról nem. Talán abból az időből származik, ugyebár az a 70-es, 80-as évekről beszélünk, hiszen ez egy kultuszfilm volt, annyiban azért jegyezzük meg, hogy Hollai Baba Kálmán játszotta a főszerepet. Egy másik fantasztikus színész.
0: Fantasztikus.
1: Már azóta sajnos nincs közöttünk. De ha ezt az időszakot nézzük, akkor azért volt ott egy-két film. Hát tulajdonképpen még, ami így hirtelen eszembe jut, Cigánytábor a mennybe megy,
0: hát
1: ugye?
0: Igen.
1: Hát másik
0: egy
1: legendás.
0: Klasszikus, legendás.
1: Igen.
0: Azért Magyarországon szerintem...
1: De az mondjuk nem magyar film.
0: Igen. Tehát. Szerintem már itt lenne az ideje a következőnek. Én beszélgettem Kalla Évával, és valamikor egyszer azt mondta, hogy talán szeretnék folytatni, úgymond, hát nem is a történetet, mert ugye nem lehet már a szereplőkkel folytatni.
1: Persze.
0: Egyrészt sokan nem élnek, másrészt pedig nem is lehet onnan folytatni tulajdonképpen. De én mindenképpen kíváncsi lennék rá, valószínűleg ezt a forgatókönyvet már Kalla Éva írná, és szerintem zseniális ötlet ezt folytatni. Azért is, mert a mostani generációknak megmutatod a filmet, és ugyanolyan örömmel és élménnyel nézik ezt. Én elárulom, hogy az én unokám 2 éves kora óta ismeri ezt a filmet, és nagyon-nagyon felnéz Babára, amikor egy a kalapját ide így lehúzza.
1: Jó, igen, és de nagy jelenet.
0: Minden gyáron kell neki venni kalapot, és le nem engedi venni a fejéről. Tehát a gyerekek általában tudod, nem szeretik, hogyha fejére sapkát, vagy valami, de hát ez a kalap, és milyen ikonikus ez a kalap akkor, hogy egy kisgyerek emiatt szeretne kalapot hordani, igaz?
1: Andriskám szereti a kalapot.
0: Ő is.
1: És egyébként, most, hogy így mondod, hogy 2 éves, ő még sajnos nem látta eddig azt egy filmet, de éppen ideje szerintem, ugye? Hogy megnézze, mert igen.
0: Még ha nem is értik a történetet, hát olyan zene van benne, olyan ritmusok, ami meg tud hozni. Pedig az én unokám leginkább a klasszikus zenét szereti, de az ebben lévő zenét imádja. Hát azért ez megvan nagyon hangszerelve, megvan nagyon csinálva.
1: Nagyon.
0: Ez a film.
1: Nagyon. Fantasztikus zenéje van, tehát nyilván ez adja az egésznek az alapot ahhoz, hogy magával ragadja a történet és a zene közösen a nézőket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon eltalált film, én azt gondolom.
0: Egyébként
1: tulajdonképpen akkor így visszatérünk Fátyol Tivadarra, hiszen azért említsük meg, hogy akkor ő írta ennek a zenéjét.
0: Így van. Egyébként nem tudom, hogy Hermina benne volt-e a filmben. Ha jól emlékszem, Kamilla volt úgy, hát kicsik voltak ők, újszülöttek kisbabák, hogy őt fogja ringatni a Bangó Margit.
1: Ja, igen, aha, megvan.
0: Arról volt szó, de talán nagyon hideg volt, és Kalla Éva féltette. És akkor egy másik baba került a kezébe. Most nem tudom, hogy azért, mert hideg volt, vagy azért, mert már eleve megfázott, és azt hiszem a Kamilláról volt szó. De nem esküdnék rá. De majd meg fogom kérdezni.
1: Na, micsoda titkok derülnek ki 50 év után közel.
0: Igen. Egyébként Hermina arab szakon tanult, ez sem volt szándékos az élet

0: ében beszél is arabul, alap, vagy lehet, hogy már az ott a közép fokon, de az életét leginkább azzal tölti. Berlinben él, ott van a székhelye, nagyon gyakran látogat Magyarországra, és casting direktorként dolgozik nemzetközi filmekben, és tényleg nem Magyarországon vagy Berlinben castingoltat, hanem a világ bármely táján. Tényleg nagyon boldog névnapot kívánunk neki, és reméljük majd egyszer sikerül elcsalnunk ide a Rádiódik stúdiójába is.
1: Már én is próbáltam egyébként, úgyhogy nagyon örülnék,
0: rajta leszünk. És ha már színház, akkor nyári Oscarral készült beszélgetést hallhatják, és mi is volt az apropója, ugyan indult ez a beszélgetés?
1: Igen, ugyebár nyári Oscarral akkor készítettem ezt a beszélgetést, amikor a fesztiválját készítette, a fesztiválját csinálta, és itt egyébként szó volt például Beck Zoltán nevéről is, úgyhogy szerintem ezt a részt hallgassuk meg majd, hogyha erre van lehetőségünk.
0: Hát most egy olyan téma jön, ami nekem nagyon fontos. Mert hogy láttam egy videóban, erről a gyümölcsről beszéltek, és hogy nem csak az ízér meg, hogy mennyire jól esik nyáron, hanem hogy milyen nagy hatással van, és pozitív hatással a szervezetünkre. És máskülönben a világnapja van éppen ennek a gyümölcsnek. Ez az a gyümölcs, amit nagyon kívánunk, nagyon szeretnénk enni nyáron, viszont nagyon nehéz hazacipelni. Ez pedig nem más, mint a görög dinnye, természetesen. Én kézzel láttam egy videót, van egy ilyen utazó férfi a TikTokon, aki mesélt a kókuszvíz jótékony hatásáról, illetve azt mondta, hogy a görög dinnyében van az emberi testben lévő vízhez legközelebb álló víz. És akkor ott azt magyarázta, hogy ez nem H2O, hanem H3O2. Én nagyon jó voltam amúgy kémiából, de én erről a vízről még soha nem hallottam, de ott ő váltig állította, hogy ez közelebb áll az emberi testnek a vízkészletéhez, és aztán ott el is magyarázta valamilyen mindenféle vegyjelekkel, hogy ez miért van, de akkor nézzünk rá szerintem, hogy mit tudunk ilyen szempontból a görög dinnyéről, amelynek 92%-a struktúrált víz. Tehát a dinnyeleve nem sima víz, hanem a növényi sejtek által megszűrt élő folyadék. Biológiailag sokkal gyorsabban szívódik fel a sejtekben, mint a csapvíz, mert a szerkezetében közel áll a sejten belüli folyadékokhoz. Hát akkor nem mondott butaságot ez a fiatal ember ebben a videóban.
1: Én ebben nem vagyok teljesen biztos, én nagyon sok dezinformációs videót láttam
0: ez
1: mostanában.
0: Viszont, ez az információ
1: tegyük fel,
0: viszont,
1: hogy ez helyes.
0: De várj, ez nem a videóból van ez az információ, ez viszont tudományos folyóiratból van.
1: Na most ez a H3O2 rendben van, oké, de egyébként tényleg nagyon fontos benne, hogy tulajdonképpen tele van vízzel, és nagyon-nagyon értékes ásványi anyagokkal.
0: A struktúrált víz az egy létező fogalom egyébként, tehát azt jelenti, hogy hát itt azt mondja, hogy élő folyadéknak nevezi a struktúrált vizet, és ez tudományos folyóiratból való viszont ez a mondat, képzeld el. Szóval van ebben valami.
1: Szerintem sokkal fontosabb benne egyébként az, hogy rendben van, hogy a testünk folyadékához hasonló folyadékot tartalmaz a dinnye is, de hogy milyen értékes tápanyagok vannak benne, amik tulajdonképpen pluszt adnak nekünk. Hiszen igen, ha saját magunkat fogyasztjuk, attól még nekünk nem biztos, hogy jobb lesz.
0: Egyébként a kókuszvízzel együtt említik, hogy érdemes adni kisgyerekeknek, főleg a mai kor gyermekeinek. Ugye a mai kor gyermeke a technikai, hát vívmányok, nem tudom, hogy így nevezzem-e még, mint például a telefon, számítógép, különböző televízió képernyőjén játszható játékok miatt, ugye az idegrendszerük teljesen máshogy fejlődik, mint például neked, amikor te gyerek voltál. Többet voltál természetben, többet voltál a valóságban, úgymond, máshogy fejlődött az idegrendszer. És például ezeknek a gyerekeknek nagyon ajánlják a kókuszvizet, illetve a görög dinnye levét, éppen ezért a strukturált víz miatt, illetve a kókuszvízről, mert egyszer arról is beszélgetünk, hogy miért, és ez segíti az idegrendszer fejlődését, tehát ez nagyon jó hatással van az úgymond képernyő autizmusra, tehát aki például azzal áll szemben, tehát azzal találkozott, hogy a gyermeke nehezebben beszél például, vagy nehezebben kommunikál, vagy túl sok időt tölt a telefon, számítógép előtt, és teljesen máshogy alkalmazkodik a valósághoz. Ebben a tudományos folyóiratban kifejezetten ajánlották a dinnye levét, illetve a kókuszvizet, amelynek az összetevői segítenek ezekben. Tudod, az idegrendszer az olyan, hogy mint amikor ki van szálkásodva egy pamut szál. Biztos láttál már, Andris, olyat.
1: Igen.
0: Vagy akár egy fának a vége. Uh-huh. Fel van szálkásodva. Uh-huh. És azoknak, akiknek mindig izgatottak, izegnek, mozognak, nem találják a helyüket bizonyos szituációkban, vagy egy felnőtt ember is, amikor ideges, akkor ezek így az égnek állnak meg mindenfelé, tudod. Na most van, aki gyógyszerrel simítja ezt le, van, aki masszázzsal, vízzel, illóanyagokkal, stb. És például a kókuszvíz és a dinnyének a leve, és alkalmas erre. Tehát nem csak azért szeretjük a dinnyét, mert finom édes, meg jó sok víz van benne, hanem kézzel megnyugtat minket a görög dinnyelvése.
1: Hát, megmondom őszintén, sok mindent mondtál most, amivel nem feltétlenül értek egyet, illetve lenne hozzá megjegyzésem, mindjárt el is mondom, de lehetséges, hogy azért van ilyen hatással ránk, mert végül is tele van káliummal, magnéziummal és nátriummal. És nem véletlenül isszák azért a sportolók egyébként edzés után például, mert azonnal pótolja az izzadással elveszített elektrolitokat, és megakadályozza az izomgörcsöket, hiszen tele van magnéziummal, ami tudjuk, hogy nyugtató hatással is van egyébként a szervezetünkre. Tehát alapvetően a magnézium, és azt hiszem, hogy a B6 vitamin az, ami segít lenyugtatni az idegrendszert. Valószínűleg ennek lehet egyébként ilyen fajta hatása. És ami egyébként engem nagyon foglalkoztat mostanában, amiről beszéltél, hogy ez a bizonyos képernyő függőség. Sokat gondolkodok Andriskám miatt erről mostanában, és egyébként tervezek is egy nagyon izgalmas beszélgetést ezzel kapcsolatban a közeljövőben, remélhetőleg össze fog jönni ez a bizonyos dolog. És gondolkodtam rajta, hogy én mennyit néztem régen a tévét. Hát megmondom őszintén, azért nagy tévénéző voltam. Rengeteget néztem én is mesét. Ha bár Tom és Jerryt néztem, egy picit más, ott mondjuk azért felgyorsult jelenetek is vannak benne, tehát nem biztos, hogy egy gyerek számára optimális mondjuk azok a gyors jelenetváltások, amik a Tom és Jerryben voltak. Ha bár akkor már talán idősebb is lehettem, talán már 4 is elmúltam, de nem biztos, hogy ezek jók egyébként egy 4 éves gyereknek mondjuk. Egy 2 évesnek főleg nem. De sokat néztünk videókazettát. Tehát azért, amikor én felnőttem, akkor már viccesen hangzik, de minden nap volt adás.
0: Igen, csak azért ezt ne felejtsd, hogy amikor beraktál a családoddal egy videókazettát, az egy 2 órás program volt. A mai telefonhasználók 2-5 másodpercenként változtatják a tartalmat. Ez teljesen más hatással van az idegrendszerre.
1: A telefon használat az egészen más. Tehát itt most nem is feltétlenül a tabletről, telefonról, közösségi médiáról beszélgetünk, hanem általában véve a képernyő használatról. Tehát, hogyha mondjuk nézzünk valamit akár a tévében, hogy az mennyire ártalmas a gyereknek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a tévénézés jobban árt manapság a gyermeknek, mint esetleg ez régen volt, akár 40 évvel ezelőtt, mondjuk az én gyerekkoromban. Tehát pont ezek azok a kérdések, amik foglalkoztatnak nagyon. És egyébként én azok közé, a gyerekek közé tartoztam, mondjuk az, hogy szerencsés gyerekek közé, akinek, tehát nekem már 12 évesen tulajdonképpen volt egy Commodore számítógépem, előtte Atari 2600-as videójátékom, egész nap ott ültem előtte. Tehát, hogy én is felnőttem.
0: Igen, viszont a képernyő autizmus nem azt jelenti, hogy valaki tévét néz.
1: Na, persze.
0: Tehát ez kifejezetten arra utal, amikor 2-7 másodpercenként tartalmat váltanak.
1: Ez egészen egy, más, igen.
0: Egy telefonon, igen, vagy, tehát igen, ezt jelenti
1: igen,
0: az.
1: Igen.
0: A másik az, hogy a beszédfejlődésnél a legelején, aki telefonozik gyerek, annak vissza tud maradni ez a fejlődés. Abszolút. Tehát, és az előbb mondtál, hogy néhány dolgokban nem értesz velem egyet. Én nem a saját véleményemet mondom el, hanem tudományos folyóiratokból mondom neked.
1: Tudom.
0: Akkor nem velem nem értesz egyet, hanem tudósokkal. Tehát, hogy ezt nem én találtam ki, hogy a dinnye és a kókuszvíz az jó hatással van az idegrendszerre, sejtszinten. Tehát nem a gyomrodba, meg magnézium, meg stb., hanem valójában sejtszinten. Ez számomra nagyon fontos téma, András, mivel én itatom is az unokámat. Kókuszvízzel? Hát nyilván veszem. Az a baj, hogy nagyon drága. De amikor csak úgy van, azért próbálok belecsempészni a poharába, vagy szumisüvegébe kókuszvizet, mert nagyon jókat hallottam róla. A görög dinnyét azt most szeretném majd még kipróbálni, mert a dinnye nem tetszik neki, viszont annyi jó dolgot olvastam róla, hogy egyszerűen muszáj, hogy megkóstolja. Hát én így fogom őt becsapni, hogy a levét kapja meg, mert valamiért az egész dinnye nem tetszik neki. Amikor még egybe van, tetszik neki, mert akkor ráül, mint egy labdára, tudod, vannak ezek a fejlesztő labdák, amin így ugrálni szoktak, és talán tavaly előtt kapott egy 4 kilós görög dinnyét tőlünk, és először azt hitt, hogy labda.
1: Aranyos.
0: Ráült a pelús, és elkezdett ugrálni, de én tényleg fontosnak tartom, hogy kapjon meg olyan dolgokat, amiről jó véleménnyel vannak ezek a tudományos folyóiratok. Úgyhogy ma akarja, nem, hogy kókuszvizet fog most inni.
1: De akkor viszont megint hadd mondjak egy ellenvéleményt. Tehát nyilván nem ez a jó zsarú, rossz zsarú játék van most közöttünk, de azért mégis hadd mondjak neked abban viszont ellent, hogy én most az utóbbi hónapokban egyáltalán nem ettem dinnyét. És miért? Azért, mert viszont azt is tudjuk, hogy rengeteg cukrot tartalmaz. Tehát amikor én mondjuk fogyókúrában vagyok, vagy csak egyszerűen próbálom megtartani a testsúlyomat, akkor nem biztos, hogy a dinnye, vagy például a mangó, vagy a datoja, az segít ebben nekem. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy a jótékony hatásai mellett azért vannak olyan tulajdonságai is a dinnyének, ami nem minden élethelyzetben pozitív.
0: Habár
1: nagyon szerettem a
0: neki, hogy tudok veled tovább vitatkozni, mert képzeld el, azt is láttam, és szintén tudományos videóban, tehát nem tudományos, hogy a görög dinnye feldolgozásához a gyomrodban, mivel hasonlít az uborkának ugye az uborka is egy nagyon nehezen feldolgozható élelmiszer. Talán ugye a növények között az egyik legnehezebb az uborka, és mivel nagyon hasonló, majdnem szinte ugyanaz, tehát a görög dinnye feldolgozásához a te tested több kalóriát éget el, mint amennyi a görög dinnyének a cukortartalma. Jaj, de jó, hogy tudtam mondani valamit én is. És ráadásul még igaz is, tehát ezt nem most találtam ki, hanem erről láttam egy ilyen előadást, úgyhogy nyugodtan ehhez görög dinnyé. De nem kell velem egyet érteni. Nem tudom, azt tudod egyébként az uborkát?
1: Nem.
0: Nem hallottad. Nem. Tehát az uborka amilyen ártalmatlanul néz ki, igen, meg amennyire alig van kalória benne, meg olyan frissnek érzed magad tőle, ennek ellenére rendkívüli módon igénybe veszi a te emésztő szerveidet, képzeld el az uborka. És ezért is ajánlják fogyókúrához. Tehát nem azért ajánlják, mert kevés benne a kalória. Sokan azt hiszik, nem. Mert nehéz feldolgozni.
1: De valójában, amikor rostokat viszünk be, főleg zöldségeket, én nagyon sok zöldséget fogyasztok mostanában, paprikát, paradicsomot, és hát persze uborkát is, de hogy répát, és akkor elárulom neked, de csak úgy, hogy senki ne hallja. Tehát például, amikor megyek a kocsiba, akkor én magam mellé teszek egy csomag répát,
0: jaj, de
1: és
0: jó,
1: azt falatozom.
0: Nagyon jó. Én amúgy nagyon
1: imádom,
0: szeretem
1: nagyon
0: a répát.
1: Szeretem. Tehát, hogy ez a mániát. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeknek a rost tartalma az, ami segít, elősegíti az emésztést. Vagy egyszerűen nem csak a az emésztőrendszernek a felső részében, tehát mondjuk a gyomorban és a vékony bélben szívódnak föl ezek a rostok, hanem főként az alsó traktusban, tehát a vastagbélben,
0: aha,
1: amennyire én ezeket tudom, és amennyire hallottam.
0: Ja, én úgy szeretem, tehát, amikor ilyeneket mesélsz, mondjad.
1: És az a lényege, hogy ott viszont vannak olyan nagyon-nagyon fontos bélbaktériumok, amiket tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, csúnyán fejezzem ki magam, ezekkel a rostokkal etetünk.
0: Aha.
1: És azok nagyon-nagyon hasznos bélbaktériumok, és ráadásul képeznek egy olyan fajta védőréteget, egy olyan nyálkahártyát a bélnek a falán, ami utána a sérüléseket, meg a felszívódást is úgy segíti, tehát a sérüléseket elkerüli, és a felszívódást viszont úgy segíti meg, hát ezeket az emésztő enzimeket és baktériumokat úgy táplálja, hogy ez elősegíti a fogyást, képzeld el. Tehát, hogy tulajdonképpen ezért is fogyasztjuk ezeket a rostokat, úgyhogy én azóta, hát nagyjából februárban kezdtem, és hadd büszkélkedjek, nagyjából egy ilyen 10 kilót akartam leadni, és sikerült is egy fél év alatt, de csak szépen lassan megfontoltam. Nem akartam gyorsan, nem akartam túl lassan sem, tehát ez egy ilyen középút. És mindenkit bátorítok arra, hogy bármikor ennek neki lehet kezdeni. Még mindig a dinnyéről beszélünk, hiszen ez egy kimeríthetetlen
0: igen,
1: téma.
0: Igen, már össze is vesztünk rajta egyébként.
1: Hogy melyik a finomabb, a csíkos, vagy a keresztben csíkos, vagy a sárga.
0: Igen, vannak nálad ilyen kritériumok is?
1: Nekem a kedvencem egyébként ez a japán megformált dinnye. Talán már láttál ilyet, hogy a dinnyét azt egy ilyen dobozban növesztik, egy kockában tulajdonképpen, és akkor amikor nő, akkor kocka alakúvá kell, hogy nőjön, hiszen benne van egy dobozban.
0: Ez méreg drága.
1: Lehet, igen, ugye? Nagyon-nagyon drága. De hát ilyen dinnyét, hogy kocka alakú dinnye.
0: Ahogy érdekes, hogy ettől miért drága, szóval nekem kicsit vicces. Tehát, hogy, mert ha azt mondják, hogy mert finom, akkor oké. De hogy pont ezért a kockasága miatt.
1: Hát különleges, az kétségtelen.
0: Ettél már ilyet?
1: Nem, még nem. Nem. De nagyon szívesen kipróbálnám. De hát egyébként Japánban több ilyen gyümölcs is van. Tehát például lehet olyat kapni, ami a császári kertben nő. És az is valami iszonyatosan drága gyümölcs.
0: Tényleg?
1: Ezek mondjuk almák. Tehát mondjuk almáról van szó.
0: Én nem tudom, akkor ezek az ázsiai gyümölcsös videók vannak. Én nekem úgy folyik a nyálam ott a telefonon, hogy lehetnek ilyen gúzt is. Ez a mag nélküli mangó. Például. Hát ez valami őrület. Mm. Igen, ezt a szögletes dinnyét is láttam már, de tudom, hogy nagyon drága.
1: Nagyon, nagyon.
0: Szerinted az dinnye humánus dolog, hogy valakit belerakni egy ilyen dobozba, hogy ilyen formájú legyen?
1: Hát végül is az emberek is csinálják ezt saját magukkal. Biztos láttad már azokat a most nem is tudom neked megmondani hirtelen, talán Polinézia, vagy nem is tudom, tehát valahol a csendes orcán térségben, valahol a nyakukban, igen, és ilyen, és nagyon-nagyon hosszú lesz a nyakuk azáltal, hogy ők tulajdonképpen gyerekkorukban kapnak ilyen kis fémkarikákat a nyakukba, és ezzel egyszerűen nem tudják elengedni, illetve nem tudják, szóval úgy nő a nyakuk, hogy nagyon hosszú lesz.
0: De nem a nyakuk lesz hosszú amúgy,
1: hanem lejjebb megy.
0: Válcsontuk lejjebb megy, és több látszik ki a gerincükből. Ez így. És
1: hát ez elég egészség.
0: Nagyon egészség.
1: Vagy amikor a lábukat beleteszik egy kis cipőbe, és egyszerűen nőnek föl. Na, borzasztó. Na, ez a dinnye.
0: De nem is szép.
1: Nem, persze.
0: Képzeld el, a történelem során Victor Hugo Nevető ember című könyvében lehet arról olvasni, hogy embereket is sajnos formáztak így át, mégpedig belerakták őket egy ilyen, hát ilyen edények, porcán edényekbe, hogy vagy egy karja maradt ki, vagy a feje, és úgy nőtt fel a gyermek, képzeld el, azért, hogy mutatványos sok pénzt keressenek vele, hogy egy ilyen torz neki a formája. Nekem ez volt életem első könyve, képzede. Ezt 9 évesen olvastam ki. Egyébként nagyon-nagyon jó könyv. Azt nem tudom, hogy miért ezt olvastam ki. Tehát ez külön szakorvos tudná. Miért ezt a könyvet választottam, de viccet félretérve, hogy nem tudom. Tehát én nem tudom, hogyha lenne ilyen dinnyék jogvédője, akkor biztos fellázadna ezen, hogy átvallom formázzák a gyümölcsöket.
1: Hát igen, ez nem természetes.
0: Jaj, olyan jó volt belékötni a Suki Andris most, drága hallgató, megint a nap folyamán.
1: De azért hadd mondjam el azt is, kérlek, hogy valójában ez a divat manapság, hogy átformázzák az emberek magukat. Ha csak arra gondolsz, hogy milyen természetellenes, legalábbis számomra, amikor a hölgyek felfújják a szájukat mindenféle inekciókkal. Igaz?
0: Igaz.
1: Van, aki ezt...
0: Igen, ilyen közben bólogatok, elnézést.
1: Sokan ezt nagyon vonzónak találják, de megmondom őszintén, én a természetesség híve vagyok, és én ezt nem szeretem. Egyáltalán nem. Jó, persze, tehát amikor a testépítők formázzák a testüket, persze természetesen akkor is használnak különböző segédanyagokat, de az még valahogy elfogadható, mert ott azért természetesen mutatják az izmokat, de amikor ilyen inekciókkal, ez már természetellenes számomra, tudod?
0: De azért mondjunk valami, tehát hogy próbáljuk ezt valami, hogy megalapozni az úgymond nem tetszésünket. Én például arra hivatkoznék, nekem volt ilyen könyvem, képzelt gyerekkoromban, hát minden is érdekelt, amely megmutatta a testnek bizonyos részeit, hogy mit jelent a bizonyos formájú alakú, például az ujjak formája, a kezek, karok formája, orr, szem, szemöldök, ez egy milyen személyiség jegyre ad utalást. És ez azért jó nekünk embereknek, mert akarva akaratlan, amúgy te is, én is, a rádióhallgató is felismerjük ezeket a vonásokat egy ember arcán, hogy ez az ember inkább bőbeszédű, vagy szűkszavú, hogy szenvedélyes, vagy inkább türelmesebb, és ezekre jelzés van az arcon. A szájformája, az orrformája, a szemöldök, hogy van, akinek ilyen teljesen kérdőjel szemöldök van, tudod, van, akinek így fel tudja húzni a szemöldök, még a szemöldök is, sőt a fül is tud árulkodni arról, hogy egy szorgalmas ember, arról, hogy egy művész ember, arról, hogy egy korán, még arról is tudjuk, hogy ez egy koránkelő ember, vagy inkább olyan, aki éjszaka szereti élni. Szóval nagyon sok információ. És akkor, amikor átalakítjuk ezt, akkor tulajdonképpen be akarjuk csapni a többi embert, hogy olyanok vagyunk, amilyenek nem vagyunk. És ez miért rossz nekünk? Nem, hogy miért rossz a többi embernek, hogy engem becsap azzal valaki, hogy olyan, amilyen, és teljesen másra számítok. Ez nekünk is rossz. Mert például ugye ez a felfújt, vastag száj, ez egy szenvedélyes emberre, egy latinos energiát hoz, de lehet, hogy ez az ember nem is olyan. És akkor, amikor én eladom magam valamilyennek, akár munkahelyen, baráti társaságban, vagy kapcsolatban, utána azt várják tőlem, holott én nem vagyok olyan, csak a szám olyan. Ugye, mert meg lett csinálva. És szerintem ez így nem oké. Nem mondom, hogy ez baj, meg rossz, meg biztos, hogy ez csak egy divat hullám, de bajba keríti az magát, aki másnak mutatja, mint amilyen. És emlékszem, amikor én fiatal lány voltam, és volt az időszak, amikor hát már úgy udvarlók jöhetnek, vagy mit tudom én. És én nagyon szerettem mindig farmer nadrágba lenni, és pólóba. Tehát nekem ez volt a mindenem, hogy úgy öltöztem, mert az nekem kényelmes volt, akkor fel tudtam ugrani a biciklire, nagyon szerettem bringázni, nagyon szerettem sokat gyalogolni, sétálni, szerettem felülni egy dombnak a tetejére, szóval én nagyon kényelmesen, szinte fiúsan öltözködtem. Mondjuk nekem volt egy bátyám, aki egy nagyon erős személyiség volt, és biztos az ő cuccait is kicsit utánoztam meg, azt tetszett nekem, meg focizni jártam, stb. Na mindegy, és akkor jött ez az időszak, hogy jó, hát azért már nem kislány vagyok, hanem nagylány, meg nő, és akkor hogyan kéne öltözködni, meg hát fiúk, meg randi, meg mit tudom én. És én annyira boldog vagyok, hogy én nem változtattam akkora az öltözködni, nem kezdtem el úgy öltözni, ahogy kell, hanem hogy nekem kényelmes, mert én nem okoztam meglepetést a férjemnek, hogy én milyen ember vagyok. Mert én barkácsolok, mert én sokat olvasok, érted? Tehát nem, soha nem fog nekem azt mondani, hogy figyelj már, elmegyünk most valahova, vedd már fel a magas sarkúdat meg, nem tudom, sminkelj ki meg, nem tudom. Tudja, hogy ez nem az az ember vagyok.
1: Na jó, de neked ez fontos volt, hogy egy olyan párkapcsolatban legyél, ahol természetesen tekintenek rád, és a férjed is egy olyan valakit keresett, aki természetes.
0: Hát azt nem tudom, miért keresett, de hogy ezt kaptad.
1: Na jó, de viszont, hogyha ha valaki meg egyszerűen eladja magát úgy, hogy tulajdonképpen valamiféle hamisítvány, vagy hát más mutat, mint amilyen, de aztán eléri a célját,
0: igen.
1: Aztán pedig persze felfedheti az önmaga valóját.
0: Jó az.
1: Neki akkor már mindegy, nagyon mert ha már kemény. Végül is elvették, akkor...
0: Nagyon kemény erkölcsi kérdések van. Ez olyan, mint amikor valaki is megveszi magának a legdrágább sportmárkának a sportszerkóját, ugye? És abban sétálgat egy parkban, azt kelti, hogy ő egy sportos ember. És lehet, hogy a legnagyobb sport az, hogy lemegy a boltba egy kiló kenyéré.
1: Teljesen ki vagyok ettől a sportruházattól.
0: Ugye?
1: Igen, mert az emberek nap mint nap ebben járkálnak, de hát nem sportolni mennek. Hát látszik, hogy nem sportolni megy. Akkor meg miért járkál melegítőbe?
0: Na, ez szerintem ugyanolyan átverés, mint hogyha én miniszoknyába mentem volna randizni. Jó, nem hát, olyan vagyok.
1: Meg kell értenünk, hogy ez divat, természetesen, és hogy kényelmes, meg stb. De hát van, aki ezt akarja magából mutatni. De egyébként pont ettől szép az élet, hogy mindenki más. Turn.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiái 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 9-e vasárnap van, és 19 óra múlt. A Rádió Dick műsoraint több ízben is megemlékeztünk a Roma Holokauszt emléknapjáról. Többek között dr. Suki András is a Roma Szalomban.
5: Az elmúlt napokban több oldalról közelítettük meg a Roma Holokauszt történetét. Első műsorunkban az üldöztetés folyamatát, az Auschwitz-Birkenaui és szinti családi tábor sorsát és a magyarországi eseményeket idéztük fel. Tegnap a túlélők tanúságtétele, a hosszú hallgatás, valamint az elismerést és igazságtételt folytatott küzdelem került a középpontba. Ma harmadik egyben befejező részhez érkezik a sorozatunk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan válhat a történelmi trauma művészetté, és hogyan segíthet egy festmény, rajz, fénykép vagy zenemű megőrizni mindazt, amit a dokumentumok és a hivatalos emlékezet sokáig nem tudott vagy nem akart láthatóvá tenni. A történelem megismeréséhez adatokra, levéltári iratokra és tanúvallomásokra van szükségünk. Az emlékezéshez azonban képek, hangok és személyes történetek is kellenek. Olyan alkotások, amelyek nem csak közlik velünk, mi történt, hanem közelebb hozza hozzánk azoknak az embereknek a tapasztalatát is, akiket az üldözés megfosztott otthonuktól, családjuktól, szabadságuktól és emberi méltóságuktól. A Roma Holokauszt emlékezetének különös nehézsége, hogy a tragédiához kevés, széles körben ismert kép és jelkép kapcsolódik. Sok áldozat nevét nem jegyezték fel, számos családi fénykép elveszett, a túlélők történeteit pedig évtizedeken keresztül alig hallgatták meg. Ha azonban egy történelmi eseménynek nincsenek közismert képei, akkor könnyebben kiszorulhat a társadalom közös emlékezetéből is. mai összeállításunk alapjául Junghaus Tíme a művészettörténész Auschwitz csak alszik című tanulmánya szolgál. A szerző azt vizsgálja, miként őrizte meg és teremtette újjá a roma holokauszt emlékezetét a kortárs művészet. Írásának címét Stojka Cejla roma túlélő és képzőművész figyelmeztető gondolata ihlette. Stojka Cejla gyerekként élte át Auschwitz, Ravensbrück és Bergen-Belsen borzalmait. Évtizedekkel később írásban, festményekben és rajzokban kezdett beszélni mindarról, amit sokáig magában hordozott. Alkotásaiban a táborok sötét világa mellett megjelenik a család, a természet, a szabadság és az élet szépsége is. Művészete ezért nem csak a szenvedés dokumentuma, hanem a túlélés és az emberi önazonosság visszaszerzésének bizonyítéka. A következő beszélgetés arról szól, miként válhat a művészet az emlékezés egyik formájává. Hogyan teremthet kapcsolatot múlt és jelen, túlélők és későbbi nemzedékek, roma és nem roma emberek között. És arról is, mit jelenthet számunkra ma a figyelmeztetés. Hogy Auschwitz nem tűnt el nyomtalanul a történelemben. Auschwitz csak alszik. Hallgassuk meg összeállításunkat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Képzeld el, hogy a történelmet nem a vaskos, porlepte történelemkönyvekből kell megtanulnod, hanem mondjuk egy kortárs galéria vakítóan fehér falairól.
7: Az azért eléggé más élmény lenne.
6: Hát nagyon. És mindezt egyszerűen azért, mert a hivatalos iratokat, meg úgy egyáltalán az emlékezetet valakik szándékosan lesöpörték az asztalról.
7: Lenyűgöző, de közben meg eléggé félelmetes felállás, ugye?
6: Abszolút. És a mai elemzésünkben, vagyis ebben a mélyfúrásban pontosan ezt a hatalmas szakadékot fogjuk vizsgálni. Két nagyon különleges forrás szedünk ma ízére.
7: Így van, Junghaus Tíme Auschwitz csak alszik című esszéjét, és a Szégyeltük magunkat című Cejla Stojka kiállítás anyagát.
6: Szóval azt a folyamatot próbáljuk megérteni, hogy mi is történik egy társadalom kollektív emlékezetével, amikor a hivatalos állami intézmények totális kudarcot vallanak.
7: Igen, és a történelem legsötétebb traumáit, ami a mi esetünkben most a roma holokauszt, szinte kizárólag a kortárs művészet képes megőrizni és feldolgozni.
6: Mielőtt viszont rátérnénk magukra a műalkotásokra, meg erre az egész pszichológiai háttérre.
7: Igen, egy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell a forrásainkkal kapcsolatban, csak hogy értsd a kontextust.
6: Pártatlanság. Igaz.
7: Pontosan. Szóval ezek a szövegek rendkívül sűrű, politikailag nagyon terhelt kérdéseket tárgyalnak. Kendőzetlenül elemeznek bal és jobboldali vonatkozású intézkedéseket, intézményesített rasszizmust,
6: meg hát kortárs paramilitáris neonáci csoportok erőszakos akcióit is.
7: Így van. És a mi célunk ezzel az elemzéssel szigorúan csak az, hogy feltárjuk, hogyan gondolkodnak a szerzők ezekről a folyamatokról.
6: Nem foglalunk állást.
7: Egyáltalán nem. Nem azonosulunk egyetlen politikai nézettel sem, kizárólag a szerzők eredeti forrásanyagban szereplő érveit közvetítjük a maguk nyers valóságában.
6: És tudod, pont ez a nyers valóság az, ami azonnal behúzza az embert. Szóval, hogy megértsük azt a hatalmas űrt, amit a kortárs művészet próbál betölteni, muszáj megvizsgálnunk a hivatalos emlékezet hiányát.
7: A kiinduló pontot.
6: Igen. A forrásaink teljesen tudományos tényként kezelik, hogy a holokausznak több mint 1,5 millió roma áldozata volt, és legalább 250 ezer embert szisztematikusan meggyilkoltak.
7: Tények, igen.
6: Ennek ellenére a szöveg egy kifejezetten morbid számháborúról ír. Név szerint említi például Karsaj László történészt, illetve bizonyos zsidó szervezeteket is, akik a szerzők szerint sokszor lekicsinyilik a romák szenvedéseit.
7: Ami elég megdöbbentő olvasat.
6: Nagyon, de álljunk meg itt egy pillanatra. Miért állna érdekében bárkinek, főleg más áldozati csoportoknak vagy komoly történészeknek, hogy bagatellizálják ezt? Mi a mechanizmus e mögött?
7: Hát ez a legfájdalmasabb része az egész történet.

0: meg úgy egyáltalán, a láthatóságra.
1: Ez logikus, de ez a fajta relativizálás megáldja az annak a jelenségnek is, amit a forrása gyors felejtésnek, vagyis speed forgettingnek nevez, ugye?
0: Így van, a speed forgetting.
1: Maga a kifejezés is azt sugallja, hogy ez nem az a természetes folyamat, amikor az idő múlásával, hát tudod, lassan megkopnak az emlékek.
0: Egyáltalán nem. Ez egy aktív, társadalompolitikai döntés. Az eszé egy nagyon konkrét példát hoz erre a hazai kontextusból.
1: A Tatár-Szentgyörgyi emlékművre gondolsz?
0: Igen. Alek Sikovszki német művész készített egy emlékművet a Tatár-Szentgyörgyi önkormányzat számára. A helyi vezetés azonban kerekperec elutasította.
1: És a hivatalos indoklás? Mert az a legdurvább.
0: Az volt, és most szó szerint idézem a forrást, hogy az emberek minél hamarabb felejteni akarnak.
1: Minél hamarabb felejteni akarnak.
0: Igen. A felejtés itt egy védelmi mechanizmus a többségi társadalom részéről, hogy ne kelljen szembenézni a felelősséggel. A baj csak az, hogy ez teljesen elvágja a múltat a jelentől.
1: Olyan ez, mintha a szőnyeg alá söpörnéd az üvegszilánkokat, aztán meg csodálkoznád, hogy mindenki folyton elvágja a lábát a nappaliban.
0: Nagyon jó hasonlat. Pontosan erről van szó. Megakadályozza, hogy felismerjük, hogy a mai rasszista incidensek nem csak úgy a semmiből pattannak ki. Ezek egy hosszú, intézményesített genealógia részei.
1: Szóval, ha nincsenek tankönyvi fejezetek, emlékművek, és nincsenek olyan közismert holokausztikonok, tudod, azok az archív fotók, amik beleégtek a kollektív tudatóba, akkor a történelem gyakorlatilag láthatatlanná válik.
0: Eltűnik a radarról.
1: És ahogy a forrás rávilágít, pont itt lép be a kortárs művészet. Vegyük például Nemes Csaba Cím nélkül című munkáját. Ez három tüntető tábla, ami zseniálisan köti össze ezt a szétszakadt múltat és jelent.
0: Igen, mert Nemes manipulálja, vagy inkább helyreállítja az időérzékelésünket.
1: Képzeld el ezt a három táblát. Az első egy 1933-as cigányigazolvány, egy hivatalos okmány Horváth Erzsébet fotójával. A második egy 50-es évekbeli családi fotó, valamilyen kényszerű lakásprogram idejéből. Feszült, furcsa kép.
0: A harmadik pedig?
1: A harmadik a felgyújtott Tatár-Szentgyörgyi sárgaház romjait ábrázolja a 2008-2009-es sorozatgyilkosságok idejéből, ahol ugye apát és fiát lőtték agyon.
0: És ahogy egymás mellé teszi őket, megmutatja, hogy a 2008-as gyilkosság nem egy véletlen hiba volt a rendszerben, hanem egy 33 óta íródó forgatókönyv eredménye.
1: Zseniális. De azért szedjük ezt még jobban ízeire, mert vajon tényleg csak a politika meg a többségi társadalom a hibás? A forrás szerint maguk a hagyományos roma közösségek is tabuként kezelték a holokauszt kutatását, nem?
0: De, abszolút. És ezen a ponton az esszé egy nagyon éles konyart vesz. Mert a csend nem egyoldalú volt.
1: De miért bénítóan hatott ez a saját közösségen belül is? Miért tabusítja valaki a saját traumáját?
0: Ennek két erős oka van a szöveg szerint. Az egyik pusztán a fizikai túlélés stratégiája. Sokan tudatosan nem akartak semmilyen állami listán vagy archívumban szerepelni a háború után.
1: Ja, logikus, hiszen pont a listázás vezetett a táborokba.
0: Így van. A másik ok viszont sokkal mélyebb, pszichológiai, és ez vezet át minket a második forrásunkhoz, Célja Stojka történetéhez.
1: Célja Stojka, az ő esete a legmellebbvágóbb. Ő egy osztrák-roma író, aktivista és túlélő. Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen mindet megjárta.
0: 10 éves kislányként tegyük hozzá.
1: Igen, borzasztó. És ő volt az első roma nő, aki a művészeten keresztül vallott a holokausztról. De ami döbbenetes, hogy csak az 50-es éveiben kezdett el festeni, és 1988-ban írt önéletrajzot.
0: 40 évig cipelte ezt a csendben.
1: 40 évig. A berlini Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet, az ERIAC kiállítása pedig egy nagyon konkrét dátumon, augusztus 2. nyílt meg a műveiből.
0: Ez a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944-ben ezen az éjszakán a roma ellenállás ellenére 2897 roma áldozatot gyilkoltak meg Auschwitzban. Stojka mindezt látta.

0: és ebből a traumából született meg az a 200 darabos grafikai sorozata. A kiállítás főműve, a Szégyeltük magunkat, egy fekete-fehér tusrajz.
1: Ami nagyon éles kontrasztban van a későbbi színes olajfestményeivel.
0: Igen, amik amúgy a roma rugalmasságot, természetet ábrázolják. De ez a tusrajz, ez lami egészen más. Mesztelen, bordáikig lesóványodott nők takarják el a nemi szerveiket az SS tisztek előtt. És itt van egy dolog, ami igazán érdekessé válik.
1: A címadásra gondolsz?
0: Igen. Szégyeltük magunkat. Gondolj bele. Átélsz egy elképzelhetetlen borzalmat, és a tettesek helyett te érzed a szégyent. Ez pszichológiailag teljesen letaglózó. Miért ők szégyelték magukat?
1: Mert a táborok logikája pont ezen a törésen alapszik. A szöveg elmagyarázza, hogy a valódi bűnösök szégyene egyszerűen átszállt az áldozatokra. A kiszolgáltatottság belsővé vált, és ez a szégyen tartotta vissza őt és a közösséget a beszédtől évtizedekig.
0: Tehát a művészeti dekoloniális eszköz. A forrás legalábbis így fogalmaz.
1: Pontosan. A dekolonialitás itt azt jelenti, hogy a tábor fogalmát, legyen az történelmi cigánytábor, koncentrációs tábor, vagy mai menekült tábor, visszakeveteli, visszaveszi az irányítást a saját narratívája felett.
0: És ez azért is kritikus fontosságú, mert a források szerint ezt a fajta vizuális fegyvert, a megbélyegző képeket ma is fegyveresítik a romák ellen Közép-Európában, nem?
1: De bizony, neonáci és paramilitáris csoportok webes hirdetésekben, plakátokon tudatos, vizuális propagandát folytatnak a kisebbség degradálására.
0: A szöveg bedob három komoly elméletet, hogy ezt megmagyarázza, kezdve Giulia Kristeva elméletével a megvetettségről, amit ő az abject szavával ír le.
1: Igen, amit ahhoz a zsigeri érzéshez hasonlít, amikor meglátsz egy bőrödő, romlott tejföld. Undor, ami fizikai szinten hat.
0: Erre rímel Franz Fanon koncepciója is, a néz egy néger pillanata, amikor egy egész embert egyetlen sztereotípiává zsugorítanak.
1: És a harmadik W.J. Mitchell bálványimádás elmélete, ez arról szól, hogy az áldozatot egyszerre társadalmilag láthatatlanná, de vizuálisan hiperláthatóvá, mint egy bálványt, amit imádsz, de közben gyűlölsz.
0: Viszont itt jön Catherine MacKinnon feminista jogász elmélete, és itt kicsit megakadtam. Ő azt mondja, hogy ezek a képek nem pusztán erőszakot ábrázolnak, hanem maguk a képek az erőszak aktusai.
1: Maga a kép a fegyver.
0: Szóval mit is jelent ez az egész? Olyan ez, mint egy torz tükör a Vidám Parkban, amit szándékosan tolnak az arcodba. De ne haragudj, egy mém a neten hogyan lehet egyenértékű a fizikai erőszakkal? Nem túlzás ez picit?
1: Értem, miért gondolod ezt, de képzelj el egy bosszú pornó szituációt, vagy egy vírust. Nem kell fizikai ütés ahhoz, hogy a kár megtörténjen. Amikor a társadalom ezeket a degradáló képeket fogyasztja, az maga a strukturális támadás. A kép a kód, ami lefuttatja a károkozást.
0: Aha, világos. Szóval a szélsőséges propaganda a torz tükör, a roma kortárs művészet pedig jön, ripityára töri ezt a torz tükröt, és elkezdi festeni a saját portréját.
1: Nagyon jó analógia, igen. A művészet az antivírus. Ezt mutatja de a forrás Luna de Rosa olasz roma művész performanszán is.
0: A félleértések terei. Ez az a láthatatlan archívum a kiállítás megnyitón, ugye?
1: Így van. Olaszországban a roma téma hatalmas tabú, a rendőri erőszak viszont mindennapos. De Rosa egy paprikákból álló függönyt készített, amin kis üvegek lógnak.
0: Amik a művész szerint megvédik a közösséget a felgyülemlett traumáktól, mintha palackba zárná a kollektív frusztrációt.
1: És Walter Mignolo elmélete alapján a roma művészet nem csak esztétika, hanem ismeretelméleti projekt is. Leleplezi a kimondatlan fehérséget, leszámol azzal a hazugsággal, hogy a nyugat-európai gondolkodásmód az egyetlen univerzális igazság.
0: Oké, de vajon elég-e egy festmény vagy egy performance a társadalmi békéhez? Mert ahogy olvasom, a hagyományos, hivatalos megközelítések közben brutális kudarcot vallanak.
1: Nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg itt az esszé, igen. A hivatalos szervek a múlt szenvedéseinek elismerése helyett a roma jövőre fókuszálnak, integrációs projektek, stb.
0: Konfliktus csapda, ahogy a szöveg írja.
1: Pontosan.
0: És várjunk csak. Tehát az eszé azt állítja, hogy az NGO-k, a civil szervezetek, amiknek papíron az lenne a dolguk, hogy segítsenek, valójában fenntartják az intézményesített rasszizmust.
1: Kócé Angélát is, Kozma Blankát idézve, a szerző konkrétan cigányiparnak nevezi ezt a jelenséget.
0: Ez egy hatalmas paradoxon, ami teljesen ellentmond annak, amit a civil szféráról gondolunk. Azzal tartják fent, hogy lekötik a roma értelmiséget. Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: Hát úgy, hogy adnak nekik rengeteg kísérleti projektet, tréninget, kutatást, az értelmiség dolgozik látástól vakulásig, de közben távol tartják őket a valódi gazdasági, társadalmi és politikai hatalomtól. Nincs igazi beleszólásuk a rendszerbe.
0: Hú, ez tényleg egy csapda. Akkor mi működik egyáltalán, ha ez sem?
1: Az alulról jövő hagyományos közösségi kezdeményezések. Erre hozza példának az eszé a Díván intézményét.
0: Ami egy hagyományos roma társadalmi jogi vitafórum, igaz? És ez inspirálta a 2011-es velencei Biennale roma pavilonját is?
1: Így van. De van egy még erősebb példa. A roma vének, vagyis a románi elders mozgalma a 2012-es berlini Biennálén.
0: Az a sztori fantasztikus. Szóval Berlinben elkezdték építeni a meggyilkolt szintik és romák emlékművét 1992-ben, aztán 2008-ban egyszerűen lezárták az egészet viták miatt, és hagyták elrohadni.
1: Igen, mintha mi sem történt volna, és ekkor léptek be a roma vének.
0: Olyan veterán aktivisták, túlélők, akik fogták magukat, lobbiztak, tüntettek a helyszínen, és nyíltan párhuzamot vontak a történelmi holokauszt meg a jelenkori erőszak között.
1: És elérték a céljukat. Be kellett fejezni az emlékművet. Ez megmutatta, hogy a felülről vezérelt kezdeményezések gyakran érzéketlenek, mert nem a közösségből fakadnak.
0: Tehát az igazi megbékélés nem jótékonyság, hanem a bölcsesség visszaforgatása a társadalomba, meg persze a felelősségre vonás.
1: Pontosan. És ez a kulcsa mindennek, amiről eddig beszéltünk.
0: Akkor picit foglaljuk is össze, hogy miért is fontos ez a tudás neked, a hallgatónknak. A kortárs művészet ebben a kontextusban, ő egyáltalán nem csak valami fenkölt esztétikai élmény.
1: Hanem kőkemény eszköz.
0: Így van, amikor a politikai döntéshozók gyorsan felejteni akarnak, és a civil szféra is csődöt mond a maga bürokráciájával, a művészet válik az emlékezet végső menedékévé. Stojka tusrajszájai vagy nemes tüntető táblái igazából archívumok, bírósági bizonyítékok és a túlélés eszközei.
1: És ebből a gondolatmenetből adódik egy nagyon erős, záró felismerés, amit érdemes továbbvinni.
0: Mire gondolsz?
1: Nézd meg a két végletet, amiről beszéltünk. Tatárszentgyörgyön elutasítják az emlékművet, mert az emberek úgymond felejteni akartak. Közben Célja Stojka egész életműve egy figyelmeztetés, ahogy a cím is mondja, Auschwitz csak alszik.
0: Ez így egymás mellé téve azért eléggé gyomrost ad.
1: Igen, mert ez felvet egy hátborzongató kérdést. Ha a történelem megismétlődésének az egyetlen valódi ellenszere az emlékezet, de a trauma miatt az áldozatok szégyelnek beszélni, a bűntudat miatt pedig a társadalom kétségbe esetten próbál felejteni.
0: Akkor tulajdonképpen saját magunkat vakítjuk meg.
1: Vajon nem a saját pszichológiai kényelmünk hajszolásával ágyazunk meg a jövőbeli tragédiáknak? Azzal, hogy nem merünk belenézni abba a bizonyos tükörbe?
0: Hú, ez egy nagyon kemény, de iszonyatosan fontos kérdés. Ha a kényelmet választjuk az igazság helyett, tényleg megismétlődhet minden. Ezt a gondolatot vigyétek magatokkal. Remélem, hogy ebben a mai elemzésben rengeteg új nézőpontot, igazi aha élményt kaptál, és hogy most már egy kicsit te is máshogy nézel majd ezekre a kortárs alkotásokra. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünk azt mutatta meg, hogy a művészet nem egyszerűen illusztrálja a történelmet. Képes megőrizni azt, amit a hivatalos dokumentumok nem rögzítettek, és megszólaltatni azokat, akiknek a hangját a társadalom hosszú időn keresztül nem akarta meghallani. Egy festmény természetesen nem helyettesíti a történeti kutatást, ahogyan egy zenemű sem mondhatja el pontosan, hány embert hurcoltak el, melyik nap indult egy transport, vagy kik hozták meg az üldöző rendelkezéseket. A művészet azonban olyasmit is közvetíthet, amit az adatok önmagukban nem. a félelmet, a veszteséget, a szégyent, az emlékezés nehézségét és az élethez való visszatérés reményét. Cejla Sztojka alkotásai különösen erőteljes példái ennek. Sötét, gyakran fekete-fehér képein újra megjelennek a táborok, a kerítések és az üldöztetés emlékei. Színes műveiben ugyanakkor ott van a természet, a napraforgó, a család és a szabadság is. A két világ nem oldja ki egymást. Együtt mondják el, hogy a túlélő identitása nem merül ki abban, amit elkövettek ellene. A roma élet és kultúra nem csupán vesztesség, hanem folytonosság, alkotó erő és megújulás is. Junkhaus Tíme a tanulmánya arra is figyelmeztet, hogy az emlékezet sohasem pusztán a múltról szól. Az, hogy mely történeteket őrizzük meg, mely képeket engedjük be közös kulturális emlékezetünkbe, és kiknek biztosítunk lehetőséget saját történetük elmondására, a jelen társadalmáról is sokat elárul. A roma holokauszt hosszú ideig azért maradhatott a közös emlékezet peremén, mert az áldozatok és túlélők hangja nem kapott elegendő nyilvánosságot. A művészet munkája ezt a hallgatást töri meg. Nem csak emlékművet állítanak a múltnak, hanem kérdést intéznek a jelenhez is. Felismerjük-e időben az előítéletet, a megbélyegzést és az emberi méltóság fokozatos elvételét? Három műsoron keresztül próbáltuk felidézni a roma holokauszt történetét. Beszéltünk az üldöztetésről, a tömeggyilkosságokról, meghallgattuk a túlélők tanúságtételét, végül pedig megvizsgáltuk, hogyan őrizheti tovább emlékezetüket a művészet. E három nézőpont együtt teszi világossá, hogy az emlékezés nem lehet egyetlen nap vagy megemlékezés feladata. Folyamatos figyelmet és felelősséget kíván. Augusztus 2-án a roma holokauszt ismert és ismeretlen áldozataira emlékezünk. De emlékezünk azokra is, akik túlélték az üldöztetést, tanúságot tettek, alkotni kezdtek, és történetüket a következő nemzedékre bízták. Műsorunk végén Schneidberger Ferenc In Memory of My People, vagyis Népem emlékére című kompozíciójának részletével hajtunk fejet előttük. Ez a zene egyszerre hordozza a gyászt, az emlékezést és az élet továbbadásának erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, emlékezzünk, és ne engedjük, hogy az áldozatok története ismét láthatatlanná váljon. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövész dandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hőség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az eseménysorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: üzlet.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak, vagy 20-szor?
1: Hallod, ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majd nem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gerendási István, a Rajkó Művész Együttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója a vendégem, akivel beszélgettem a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen István bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést!
5: Örömmel jövök mindig!
4: Nekem természetesen komoly érzelmi kötődéseim vannak a Rajkó zenekarhoz és az iskolához szintén, hiszen nekem édesapám rajkós volt. És azon kívül, hogy ott tanult, én utána abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor elvégeztem a zeneakadémiát, bekerülhettem a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumba, és klasszikus zongorát taníthattam, hozzávetőlegesen 13 évig. Nagyon szerencsésnek érzem magam. Én azt gondolom, hogy egy olyan család a Rajkó iskola is, és természetesen a zenekar, ami nagyon sokuknak az életét meghatározza.
5: Hát valami fontosat még hozzá kell tenni, mert édesapád nem csak a Rajkó zenekar kiváló prímása volt, hanem hosszú-hosszú éveken keresztül a Rajkó zenekar művészeti vezetője, és én úgy gondolom, hogy annál nagyobb dolog nincs, amikor egy zenészből egy művészeti vezető válik ugyanabban a zenekarban, ahol ő elkezdte a tanulmányt a gyermekévében, és utána egy kiváló, csodálatos művész lett belőle. Hát az iskola is sok mindenre készül, és a Rajkó zenekar is. Először talán a Rajkó zenekarról annyit kell mondani, hogy talán mondhatom, hogy Magyarországon elsőként 20 évvel ezelőtt a Rajkó zenekar elkezdett az ország különböző templomaiban koncerteket adni, ráadásul olyan koncerteket, amely az egyház falai közé illik, tehát elsősorban klasszikus zeneműveket szólaltatott meg a zenekar, egyházi énekeket. És olyan térségekbe is eljutottunk, ahol nagyon szegény emberek éltek, élnek, és több mint valószínű lehet, hogy soha nem lett volna alkalmuk a Rajkó zenekart meghallgatni, mondjuk egy olyan koncert keretén belül, ahol még fizetni is kell. Ezek mind jótékonysági koncertek voltak, és ennek a híre elterjedt, és ennek köszönheti a Rajkó zenekar, hogy eljutott az esztergomi bazilikába. Dr. Erdő Péter bíboros érsek úr megkerestük, és ott egy olyan fantasztikus koncertet adtunk, amit a televízió is közvetített, és utána az érsek úr egy fogadást adott a Rajkó zenekar tagjainak, ahol megemlítettem, hogy a Rajkó zenekar már bejárta a világot, mindegyik őjük katolikus vallás, és nagyon nagy vágyuk, hogy egyszer eljussanak a Vatikánba, és a pápa előtt zenélhessenek. És azt mondta az érsek úr, hogy amit ő ma itt hallott az esztergomi bazilikában, az mindenféleképpen a Vatikánba illik, de legyünk nagy türelemmel, mert hát oda kijutni egy együttesnek nem egy egyszerű dolog. Soha nem felejtem el, 2011-et írtunk, és jött a Vatikánból egy levél, és ez a levél pontosan arról szól, hogy fogadják a Rajkó zenekart, és 16. Benedek pápa személyes kihallgatás keretén belül is fogadja a zenekar tagjait. Ha jól emlékszem, te is és édesapád is kint volt ezen a koncerten, ahol a Szentpéter bazilika előtti téren 70 ezer zarándok előtt játszott a zenekar, és ahogy ott befejeztük az előadást, azonnal rohant hozzám egy hölgy, nem tudtam, hogy ki az, kiderült, hogy a Vatikáni Rádió egyik munkatársa, és kérte, könyörögve kérte, hogy azonnal menjünk át a rádióba, mert 99 országban egyenes élőadásba közvetítenének a Rajkó zenekarról egy órás műsor. Ez meg is történt. Nagyon-nagyon büszkék voltak és örültek, hogy ennek a kérésnek helyt álltunk, és 5 hónapon belül jött egy újabb levél a Vatikánból, ami arról szólt, akkor volt a cigány pasztorációs konferencia, ami a vándorlók és úton lévőknek a konferenciája volt, és felkérték a Rajkó zenekart, hogy ennek a konferenciának legyen a kulturális díszvendége, és azt mondták, hogy nem nagyon emlékeznek arra, hogy 5 hónapon belül visszahívtak volna egy zenekart, és a Santa Maria in Trastevere bazilikában adtunk egy nagyon nagy koncertet. Olyan telt ház volt, hogy sokan az utcán maradtak, mert nem fértek be a templomba. Ez felejthetetlen élmény volt. A zenekar minden tagja olyan hát nehéz szavakat találni, hogy milyen érzések kerítették őket hatalmukba. Ez még a mai napig is időközönként emlegetik. Úgyhogy a templomi koncerteknek ez lett a gyümölcse tulajdonképpen. És az idén beadtam egy pályázatot, és elnyertük pontosan a templomi koncertekre, hogy megint eljussunk olyan térségekbe, és itt ez kapcsolódik is az iskolánkhoz, mert azokat a térségeket gondoltam, hogy ott kell templomi koncerteket adni, ahol az iskolának kihelyezett tagozatai vannak. Többek között Karancságon, Kerecsenden, Sárkeresztúron, és még sorolhatnám hosszasan, mert az iskolának az országban 14 kihelyezett tagozata van. Ami még most közvetlenül a Rajkó zenekar előtt áll, április 11-én lesz a kőbányai szabadidő központban egy nagy koncert, ahol tisztelgünk Szirmai László igazgató úr előtt, aki 90 éves lesz. Ő a Országos Szórakoztató Zenei Központnak 50 éve, közel 50 éve az igazgatója. Azt is tudni kell róla, hogy ő egy kiváló zenész volt, bárzongorista, és 100 olyan nótát és csárdást szerzett, aminek nem csak bizonyos esetben nem csak a zenéjét, hanem a szövegét is ő írta. Ezen a estén felhangzanak az ő művei is, és természetesen más nóták is, mert az a előadásnak a koncepciója, hogy Dankó Pistától a mai napig kiváló művészek lépnek fel, ha csak egy párat említenék a teljesség igénye nélkül, Bokor János, Tolnai András, Tarnai Kis László, Szóka Júlia, Ötvör Csilla, és nagyon hosszú a sor, és hát az egész estét a Rajkó zenekar fogja kísérni az énekeseket. Ez mindig nagyon nagy kihívás is, de zenészeink nagyon szívesen állnak a feladat elé, mert a Rajkó zenekar tagjai, de úgy gondolom, hogy a művész emberek nagyon szeretik a kihívásokat és a felkéréseket minél magasabb szinten teljesíteni és megoldani.
4: Érdekes világot élünk ma. Én azt gondolom, hogy a cigányzene sajnos nem biztos, hogy a fénykorát éli. És ezért is kérdezem, hogy a Rajkó zenekar annak ellenére, hogy hosszú múltra tekint vissza, hogyan látja a zenekar helyét a mai zenei világban?
5: Igen, ez sajnos egy aktuális kérdés, amit föltettél. Nagyon-nagyon megváltozott a világ. Én amikor 1976-ban oda kerültem a Rajkó zenekarhoz, akkor azokban az időszakokban, sőt az előtte és utána lévő évtizedekben a cigányzene nagyon-nagyon népszerű volt idehaza és külföldön egyaránt. Itt történt egy változás a rendszerváltás környékén, tehát a 90-es évekről beszélünk, amikor a cigányzene tulajdonképpen kiszorult a vendéglátók, éttermek, szállodák világából. A zenészek munkanélkül maradtak. Ez már önmagában előállított egy olyan helyzetet, amitől kezdve, onnantól fogva ez sajnos

ezt a hagyományt, amit több évszázados cigányzenének mondunk Magyarországon, ezt mindig, mindig őrizni kell, ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy ez a cigányzene honnan indult, hova érkezett el, milyen dicsőséget szerzett Magyarországon, külföldön, mennyire ismerté vált a magyarországi cigányzene. A harmadik dolog, ami aztán majd beszélek, hogy most milyen az utóbbi időben milyen pozitív tapasztalataim vannak, és nekem már nagyon régi szívfájdalmam, hogy mi természetesen mindenféle műfajt elfogadunk, azt mondjuk, hogyha bármilyen műfajt magas szinten játszanak a művészek, akkor az teljes mértékben rendben van. Az már véleményem szerint nincs rendben, aminek nagyon örülünk, hogy a népzene bekerült a Zeneakadémiára, és főiskolai felsőfogú végzettséget szerezhetnek a népzenének, de kérdezem én, a cigányzene miért nem kerülhetne be a Zeneakadémiára, és a cigányzenészeknek is lenne a saját műfajukban egy felsőfokú végzettségük, amivel természetesen ők taníthatnának, és kitárulná előttük nagyon sok ajtó, nagyon sok lehetőség. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ezt nem szabad hagyni, tehát addig kell küzdeni, és addig kell mindenhol mondani, amíg nyitott fülekre talál. Egy hónappal ezelőtt körülbelül a alapítványunk kuratórium elnökével, dr. Berendi Beatrixszal bent voltunk Hankó Balázs kulturális miniszter úrnál, ahol volt egy nagyon jó beszélgetésünk, mert hát azért mentünk, mert a Rajkó zenekar bajban van, hiszen állami támogatást 12 éve nem kap, és ma egy együttes működtetni állami támogatás nélkül úgy gondolom, hogy az egy bűvész mutatvány. A miniszter úr nagyon, nagyon jól lát hozzá, teljesen fölkészült volt a magyarországi cigányzene helyzetével, a Rajkó zenekar helyzetével, és én itt is elmondtam, hogy vissza kell állítani a cigányzenének a presztízsét, azt is elmondtam, hogy mit kell azért tenni, és az egyik legfontosabb lépésnek tartom, hogy ez a műfaj bekerüljön a Zeneakadémiára. Ő azt mondta nekem, hogy ő ezen rajta lesz mindenféleképpen. A Zeneakadémián ugye most ideglenes rektor van, de utána lesz egy új rektor, és ő a rektornak el fogja mondani ezt az elképzelését. Ez óriási dolog lenne mindenféleképpen. Persze a világ nagyot változott, ezt mindig szokták mondani, és még azt is szokták mondani, hogy hát ma már nincsenek olyan tehetséges gyerekek, meg nem akarnak cigányzenét tanulni, elmennek a más műfajok felé, elmennek a tehetségkutató versenyek irányában. Persze ebben van igazság, de ez nem teljes igazság, hiszen azért, hogy ez a műfaj visszakerüljön oda, ahová való, ahhoz mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, tenni kell. És itt egy közösségért, a cigány közösségért kell tenni, nem tudunk akkor eleget tenni, hogyha egy-egy emberen segítünk, természetesen ez nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy egy-egy emberen keresztül vezet el az út oda, hogy egy közösséget segítsünk, és egy közösségnek a kultúráját ne csak megőrizzük, hanem azt oda helyezzük arra a rangra, ahová való. Tehát ebben még nagyon sok feladat van, de nem szabad elengedni, mert azt tapasztaltuk, hogy igen, annak idején, amikor még az édesapád volt a Rajkó zenekar prímása, egy felvételi vizsgára több száz gyerek jelentkezett. Abból nem volt nehéz kiválasztani azt a 10-15 gyereket, aki bekerült, és persze hát a Rajkó zenekar attól is lett világhírű, több mindentől, attól, hogy Farkas Gyula volt az alapítója, a művészeti vezetője, a karmestere, a zeneszerző, a hangszerelő, zenepedagógus, a zsenik zsenéje volt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebben a műfajban, amit cigányzenének nevezünk, ő ennek a Bartók Bélája vagy Kodály Zoltánja volt. Ez nekem szent meggyőződésem. És persze kellett egy olyan hát,

0: háttérintézmény, ami ugye volt régen a Rajko Művész Együttes, annak az igazgatója Szigeti Pál, és hogy ezek a tehetséges gyerekek nagyon rövid idő alatt olyan műveket elsajátítottak, amit annó sokan nem is gondoltak volna, hogy 2-3 év alatt. De a Gyula bácsi az tökéletesen tudta, hogy ő meg akarja mutatni, hogy ezek a fiatal gyerekek nem csak a cigányzenében tehetségesek, hanem ugyanúgy meg tudják szólaltatni Liszt, Bartók, Kodály, Reményi, Ede, Hubay, Jenő műveit, amit a Gyula bácsi hangszerelt meg, és hozzá kell tenni, hogy ettől lett világhírű a Rajko zenekar, hogy hozzá mert nyúlni ezekhez a fantasztikus zeneszerzőknek a műveihez. Na most azt tapasztaltuk az iskolában évek óta, hogy nagyon-nagyon lecsökkent a jelentkezés a cigányzenei tagozatra. Igen, tehát ebben nem lehet belenyugodni, mert ebbe belenyugodtunk volna, akkor szép lassan a Rottenbiller utcából 73 éve szól a cigányzene, és a tulajdonképpen az egyetlen intézmény nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, aki a cigányzenét tanítja, ráadásul középiskolai fokon, ez a legmagasabb cigányzenei végzettség jelenleg Magyarországon, és azt sikerült elérni, hogy ezzel a végzettséggel, ebben a műfajban taníthatnak a gyerekek. Még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, mert nem csak a problémákról kell beszélni, én úgy gondolom, hanem a pozitív dolgokról. Nagyon jó kapcsolat alakult ki Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár és a Rajko Művészeti Iskola között. Az államtitkár úr már 3 alkalommal is eljött az iskolába, az évvégi bemutatót megtekintette, és azóta minden nemű segítséget megad ahhoz, hogy a cigányzenei tagozatra minél több tanulót tudjunk felvenni, ehhez anyagi segítséget ad, sőt, azt is el kell mondanom, hogy aki nálunk a cigányzenei tagozaton tanul gyermek, az, ha rendesen jár és tanul, havi 60.000 forint ösztöndíjat kap, étkezés kap, teljesen ingyenes oktatást, kollégium elhelyezést, utazását is térítjük. Ez nagyon nagy előrelépés, mert én úgy gondolom, hogy egy 14 éves gyerek életében azért 60.000 forint ösztöndíj, és azok a lehetőségek, amiket az iskola biztosít, azok nem hétköznapi történetek. És itt meg kell említeni, hát ez egy nagyon régi épület, ugye körülbelül 200 éves épület, amiben vagyunk, lerobbant állapotban van, de az államtitkár úr felújításra is gondolt, és éppen ezért apránként, mert ezt az épületet, ha felújítanánk, ez körülbelül olyan 4 milliárd forintba kerülne, de apránként elkezdődött az épület felújítása. Most például a színháztermet teljesen újjávarázsoljuk, csak egy olyan hangosító berendezés kapott, ami több mint 20 millió forintba kerül. A fénytechnikától, a széksoroktól kezdve mindent kicserélünk, és szép apránként próbálunk, hát hogy mondjam, európai körülményeket teremteni, persze ez egy hosszú távú feladat. Tehát most úgy érezzük, úgy érzem, hogy az oktatás és a kultúra is tökéletesen érzi, hogy mert voltak elődök, akik beszéltek erről, ígértek nagyon sok mindent, de az ígéretből sajnos nem lett semmi. Most úgy érzem, hogy itt most nem ígérgetés folyik, hanem tettek vannak, és segíteni akarnak, hogy a cigány kultúra, a cigány oktatás arra a méltó helyre kerüljön, amelyet már nagyon-nagyon régóta megérdemelnek. Ezen kívül, ami szintén én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog, hogy a pályázatokon keresztül az iskolánk növendékei olyan külföldi országokba, olyan fesztiválokra, olyan csere tanulmányutakra, nem csak a növendékek, hanem a tanárok is tudnak eljutni, amely szintén nem mindennapi. Mert mindig pályázunk, nyilvánvaló, hogy a pályázatok van, amit nyerünk, van, amit nem nyerünk, de ezzel mindenki így van. Egy 3-4 éve viszont arra gondoltunk, hogy most már az Erasmus pályázat felé is kéne fordulni, hiszen ez egy Európai Uniós pályázat, ahol azért jóval nagyobb pénzek vannak, mint a hazai pályázaton. És ez úgy kezdődött, hogy 2023. januárban elmentünk mi a Tempusz közalapítványhoz, és egyáltalán megérdeklődtünk, nem voltunk felkészülve, hogy egy európai uniós pályázatot hogy kell megírni, ott milyen hívószavak, mondatok vannak, és egy nagyon jó beszélgetés volt több órán keresztül, ahol fölvértezve jöttünk el, hogy ez most már tőlünk függ, rajtunk múlik, hogy jó pályázatot írunk, vagy nem jó pályázatot. És nem a pályázatírással kezdtük, hanem avval, hogy partnereket kerestünk, mert az Erasmus pályázat, főleg az Erasmus Plus pályázat, az arról szól, hogy nem egyedül kell valamit megvalósítani, hanem Európai Uniós országokon belül kell olyan produkciót létrehozni, vagy olyan cserekapcsolatokat, tanárcserék, diákcserék, produkciók, közös produkciók, és elindultunk elindultunk először Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre, mert ott Sepsiszentgyörgyön, Kovászna megyében megismerkedtünk Gáj Nándorral, aki az ottani névfőiskolának az igazgatója volt, időközben őt megválasztották a megyei testület alelnökévé, és ott egy fantasztikus kapcsolat alakult ki, ahol megismertük Sepsiszentgyörgyön, megismertünk olyan művészeket, cigány és nem cigány származású művészeket, akik az ottani kultúrát őrzik, és olyan zenékkel, olyan stílusokkal ismerkedtünk meg, ami a gyerekeket előrébb vitte, egy másfajta zenei világgal ismerkedtek meg, ami szintén a cigányzenei világhoz tartozik, de ez Erdélyre jellemző elsősorban. És utána meghívtak minket, szintén Erdélyben, Zabolában volt egy néptánctábor és népzenei tábor, ahol Kovács Szecső Zoltán, te nagyon jó ismered, ugye, aki nálunk lett táncos, és nagyon sok telepejükön a Zoli tanítja a cigányzenét. Ő a fiatal gyerekekkel részt vett, óriási élményben volt részük, de a táncosoknak ugyanígy. Aztán még ebben az évben meghívtak minket, az Sepsiszentgyörgyi arénában volt egy óriási néptánc találkozó, és itt is a kultúrák, egymás kultúrájának a megismerése az egy nagyon-nagyon fontos feladat volt. És a Rajko zenekar kapcsán kicsit csapongok, elnézést kérek érte, de annyi sok minden gondolat van a fejemben, amit szeretnék elmondani. A Rajko zenekar lévén az utóbbi 15 évben Lengyelországból 150 előadásunk volt, és ott kialakultak kapcsolataink. És szintén ilyen pályázati program keretében megkerestük Vialicskába az ottani művészeti iskolát, és velük is kialakult egy fantasztikus kapcsolat. Van egy olyan alapítvány, amelyet Václav Felcsák alapítványnak hívnak, ez egy lengyel alapítvány, és ezen keresztül most már mi kétszer voltunk kint a Vialicskai művészeti iskolában, és az ő növendékei kétszer voltak nálunk Budapesten, és voltak olyan művek, amit közösen a két iskola növendékei együtt játszottak, és természetesen külön-külön is. És amire aztán még büszkébek vagyunk, hogy sikerült 2024-ben akkreditációt szerezni az Erasmus Plus programnál, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező 3 évben tulajdonképpen pályáznunk nem is kell, hanem amit szeretnénk, azt természetesen megvalósíthatjuk. Így az iskolások, ja, és egy nagyon fontos, hogy a tavalyi esztendőben ezek a fiatal iskolás zenészek és táncosok eljutottak egy olyan fesztiválra, ahol a világ 17 országából voltak művészek, és hát ilyen csúnya helyeken, mint Cannes, Nizza, Monaco, Monte Carlo, San Remo, most gondoljanak bele, 14-15 éves fiatalok, azt se tudták, hogy hova nézzenek, mert mindenhol egy csoda volt. Különleges helyszíneken, a tengerparttól kezdve léptünk fel. Fantasztikus sikere volt a zenekarnak és a tánckarnak is. És hát ennek a sok pályázatnak és az Erasmusnak köszönhetően a zenekar tánckar például Izlandra fog menni, mert Izlandon minden évben van egy nagy folklórfesztivál, meghívást kaptunk erre a folklórfesztiválra is. Görögországban is készülnek a zenészeink, táncosaink, az iskolásainkról van szó. Ott is egy iskolával, egy művészeti iskolával, egy nagyon nagy művészeti iskolával kiépítettünk kapcsolatot. Most ez a tanároknak is nagyon-nagyon hasznos, mert a módszereket, a tanítási módszereket, a metodikát meg tudják ismertetni a másik tantestülettel, ők is megismerkednek annak a tantestületnek a metodikájával. Tehát ilyenkor azt lehet mondani, nem csak a diákok tanulnak, hanem a tanárok is tanulnak egymástól, és sok olyan hasznos információhoz jutnak, amit pedagógiai pályájuk során hasznosítani tudnak.
1: Ha egy kicsit visszatérünk kis hazánkba, Magyarországra, akkor én azt gondolom, hogy a kultúrpolitikának egy jelentős szerepe volt régen a Rajkó zenekarnak a számtalan sikere. Ha csak onnantól kezdve nézem, hogy például rendszeresen felléptek az Országházban karácsonyonként, vagy ugyebár szerveztek nekik számtalan külföldi fellépést, koncertet, fesztiválokon, és tulajdonképpen valahogy kialakult egy olyan imázs Magyarországról, hogy a Rajkó zenekar abból nem maradhatott ki. Tehát nem csak a cigányzene, a gulyásleves, hanem ott volt a Rajkó zenekar is, ami egy nagyon jelentős imázsformáló eszköz volt tulajdonképpen az országunkról. Ma ezt kevésbé lehet érezni. Mi a véleménye a mai kultúrpolitikáról?
0: Igen, ebben igazad van, hogy kevésbé lehet érezni, de azért ez teljes mértékben a mi esetünkben nem mondható el, hogy ez teljes mértékben megszűnt. Mondok erre példákat. Közeli példát is, meg nem olyan közeli. Közeli példa többek között az, hogy amikor most ugye Európai Uniós elnökség elnök volt Magyarország, akkor azért itt nagyon sok rendezvény volt, és például a Maruzsa államtitkár azonnal a Rajkó zenekarra gondolt, amikor itt voltak Európa oktatási intézményeinek a vezetői államtitkárai, úgyhogy fönt a várba, a főrségen a Rajkó zenekar szórakoztatta a megjelent államtitkárokat, és valami olyan hangulat teremtődött, amikor ezek a úri emberek és hölgyek elfelejtették azt, hogy komolynak kell lenni, mert az fontos dolog, és átadták magukat a zenének, a táncnak. De amikor fölállt az új kormány, akkor Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására Karmelita udvarban játszott a zenekar. Számos ilyen felkérést azért említhetnék, de igazad van abban, hogy ez nem olyan mértékű, mint a régebbi időben volt. Hát azt is el kell férfiasan mondani, hogy ugye amíg csak a Rajkó zenekar volt a zászlós hajó, azért könnyebb volt a helyzet. Megalakult a száztagú cigányzenekar, ami nagyon nagy attrakció volt. Egy száztagú zenekar a színpadon már látványában is fantasztikus, csodálatos, és ettől a pillanattól kezdve mi ellenfelek, ellenségek soha nem voltunk, mert mindig, ha volt valami kérés egymás felé, akkor azt mi teljesítettünk, de ugyanabban a hajóban neveztünk, tehát ugyanazt a nézőközönséget próbáltuk megszólítani, és ez azért egy kicsit beárnyékolta a Rajkó zenekarnak az olyan népszerűségét, hiszen volt egy másik nagy formátumú zenekar, amit száztagú cigányzenekarnak hívnak. Tehát szakmai szempontból azt kell mondani, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy azért annyi felkérésünk nincs természetesen, mint a régi időkben. Nem felejtette el azért a politika, hogy vagyunk, mert ha nagyon fontos esemény van, akkor azért megtalálják a telefonszámunkat. És még egy érdekes dolgot elmesélnék, ami nem pontosan ez a kérdéshez tartozik, de nagyon friss a dolog. megkerestek két héttel ezelőtt minket Virginiából, az Egyesült Államokból, hogy ott van egy ifjúsági szimfonikus zenekar, egy 60 fő szimfonikus zenekar. Jó eső érzés volt hallgatni, mert olyan 20 évvel ezelőtt nem ezek a fiatalok, de az ő elődjeik jártak Magyarországon, és elvitték őket a Rajko zenekar koncertjére. És a karmesterük, aki ugyanaz, aki 20 évvel ezelőtt volt, nem felejtette el, és megkerestek minket, hogy júniusban az idén érkeznek Magyarországra, és feltétlen meg akarják nézni a Rajko zenekart. Ez azért mindenféleképpen azt jelzi, hogy a Rajko zenekar imidzse, tudása nem homályosodott el, mert azok az emberek, akik valaha hallották a Rajko zenekart, azok tudják és tisztában vannak vele, hogy ezek a zenészek a mai nap az elődök, és ezek a zenészek is a mai napig milyen értéket képviselnek, és milyen szinten zenélnek.
1: Hogyan tudják ötvözni a tradicionális cigányzenét a modern zenei irányzatokkal? Hiszen azért erre is van próbálkozás a Rajko zenekar berkein belül.
0: Igen. Örülök ennek a kérdésnek, mert ezt nagyon bőven ki tudom fejteni. A Rajko zenekarra mindig is jellemző volt, hogy meg kell újulni. Ez a Gyula bácsinak is a fejébe ott volt, hogy olyan zeneművekhez hozzá kell nyúlni, amely kihívás jelent a zenekar számára, és olyan közös produkciókat is létre kell hozni más művészekkel, művészeti együttesekkel, amely előre viszi a dolgot. Most a elmúlt évekről akarok beszélni, hogy milyen közös produkciónk voltak. Meghökkentő dolgokat mondok. Elhívtam Markó Iván Kossuth Díjas balettművész, hát őt nem kell bemutatni senkinek, hogy jöjjön már el a Rajko zenekar próbájára, hallgassa meg a zenekart. El is jött, és miután meghallgatta a zenekart, én mellette ültem, folytak a könnyei. És megkérdezte a zenészektől, így szólította őket: uraim, önök tudják, hogy én most miért sírok? Hát a zenészek néztek: nem tudjuk. Hát elmondom önöknek, azért sírtam, mert amit itt hallottam, azt tapssal nem lehet megköszönni, csak könnyekkel. És ezeknek a könnyeknek lett az eredménye, hogy megszületett a Romantiáda című klasszikus balett, amire még nem volt példa, hogy egy klasszikus balettet roma zenészekből álló Rajko zenekar kísérte végig, természetesen klasszikus műveket, Liszt, Bartók, Kodály. Akkor a siker volt, ott ez az Új Nemzeti Színházban volt a bemutatója, ott volt a miniszterelnök úr is, hogy rá pár hónapra ezt a produkciót meghívták Cividáléba, Olaszországba, ahol egy nagyon nagy balettfesztivál van minden évben. Úgy hiszem, hogy ez már önmagában egy nagyon érdekes, újszerű kezdeményezés, de tovább mennék. Flatlinek egy szóló táncosa, Ronen Morgan, úgy hívják, elvett egy magyar táncosnőt feleségül, és ide jöttek Magyarországra, és avval a céllal a Ronen Morgan, hogy a magyar táncosokat úgy szeretné megtanítani az ír néptáncra, mint hogyha azok írek lennének. És bekopogtatott az irodámba, és tulajdonképpen próbatermet kért. És mondtam neki, hogy semmi akadálya, van szabad próbatermünk, jöjjenek. Bemutatójuk volt, én néha bementem a próbára, és láttam, hogy itt nagyon komoly munka folyik, és bemutatójuk volt a Tália Színházba, elmentem, és láttam, hogy hát ez nagyon komoly. Tehát akik ott ültek, és nem tudták, hogy ezek magyar táncosok, szent meggyőződésük volt, hogy írek. És utána én a Ronent elhívtam a Rajko zenekarnak egy koncertjére a Dunapalotába, és utána leültem vele beszélgetni, és mondtam: Ronen, lenne kedved ahhoz, hogy létrehoznánk egy olyan közös produkciót, ahol összeengednénk az ír zenét, a cigány zenét, az ír néptáncot, a magyar néptáncot? És igen, ebből megszületett a Őslüktetés, a Táncszínházba, a Várba Táncszínházba lett bemutatva, nagyon sok előadásunk volt ebből. Ez is egy fantasztikus, újszerű kezdeményezés volt. De azt is elmondhattam, hogy közös produkciót csináltunk a Budapest Klezmer Banddel. A Jávori Ferenc a Fegye egy külön rapszódiát írt a Rajkó zenekarnak, amit a művészetek palotájában mutattunk be, amikor a Rajkó zenekarnak jubileumi évfordulója volt. De csináltunk újszerű közös dolgot a budafoki Doktányi Ernő szimfonikus zenekarra, zongora művészekkel. És a legutóbbi, a tavaly előtti, az aztán a legmeghökkentőbb. Tavaly előtt megkeresett engem Betonhofi, akiről annyit kell tudni, hogy Magyarország legnépszerűbb öt rappere között van. 10 000 számra mennek a fiatalok a koncertjére, és megkeresett engem, hogy az akváriumban lesz egy előadásuk, és ha megtenném, hogy van két olyan szám, amiben szeretné, hogyha a Rajkó zenekarból öt hegedűs játszanak. Ez meg is történt, tényleg csodálatos siker volt. Ugyanúgy őrjön, amikor meghajoltak a mi zenészeink, ugyanúgy őrjöntek, mint a Betonhofinak. És akkor mondta Hofi, hogy Betonhofi, hogy ennek még lesz folytatása. Jó gondoltam, hogy ezt szokták mondani, aztán vagy lesz, vagy nem, de lett folytatása, mert a tavalyi esztendőben a Betonhofi a Sziget Fesztivál nagy színpadán lépett fel, és itt a teljes Rajkó zenekart fölkérte, hogy az ő által szerzett öt számba játszon a Rajkó zenekar. Hát mondanom se kell, hogy először a zenészek kérdezték, hogy hú, mi lesz ebből vajon. Hát aztán mondtam, hogy ne esetek kétségbe, meg tudtok ti mindent oldani, ezt is megfogjátok. És hát ott több mint 20 000 ember előtt játszott a Rajkó zenekar Betonhofival közösen. Óriási, fantasztikus siker volt. Tehát itt azt tudom mondani, hogy igen, haladni kell a korral, kell új kihívásokat, új feladatokat keresni, és ebben sem szabad leállni, mind avval sem, hogy folyamatosan, állandóan előre kell menni, fejlődni kell, és a műfajt azt ott kell tartani, ahova ez a műfaj illik és való.
1: Gerendási István, a Rajkó Művészegyüttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója volt a vendégem. A beszélgetésünk első részét hallgathatták meg ma. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigány zene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gerendási István, a Rajkó Művészegyüttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója ismét a mai vendégem, aki a korábbi beszélgetés folytatásaként ismét mesélt nekünk a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. Hogyan lehetne még jobban támogatni a fiatal roma művészeket Magyarországon és nemzetközi szinten. Egyrészt gondolom az Erasmus Plus program azért hozzásegíti tulajdonképpen a műfajt is, az iskola tanulóit, valamint hát azért a zenekarnak a tagjait is ahhoz, hogy nemzetközi ismertséget, nevet szerezzenek maguknak. Tehát ez egy mindenféleképpen jó kezdeményezés, de hogyan lehetne őket még jobban támogatni esetleg? Mire lenne még szüksége az iskolának, illetve a zenekarnak?
4: Hát az iskolának azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezzel mi nagyon jól tisztában vagyunk, persze te is természetesen, hogy a roma gyerekek nagyon sokféle zenében, táncban nagyon, nagyon tehetségesek. És mi nyitottunk, a mi iskolánk nyitott, mert ugye az alapelképzelés az mindenféleképpen csak a cigányzenekarról szólt, és hogy ezt a hagyományt kell őrizni mindenféleképpen. De úgy gondoltuk, és nagyon jó volt az elgondolás, hogy azoknak a roma gyerekeknek is lehetőséget kell adni iskolai keretek között, és hogy gimnáziumot végezzenek, leérettségizzenek, szakképestést szereznek, akik nem a cigányzenét választják, hanem más zenei műfajt választanak, és eszméletlen, hogy működik most már, mi nevezem könnyű zené, vagy jazz tanszaknak, teljesen mindegy, és azt is hozzá kell tenni, hogy azért sikerült olyan zenészeket, olyan fantasztikus, mint a Balogh testvérek, ugye tudjuk, hogy a zongorista és gitáros, hát világszínvonalú zenészekről és pedagógusokról van szó, özönlenek a roma gyerekek az iskolába, özönlenek. Nem tudunk már szinte fölvenni, tehát most a minisztérium felé kell fordulnunk, mert ugye mindig van egy megadott tanulói létszám, hogy mennyi tanulót fogadhatunk, betelt, úgyhogy az államtitkár úr felé most kéréssel fogunk fordulni, hogy szeptembertől ezt a létszámot meg tudjuk emelni, és hát azt is el kell mondani, hogy az nagyon fontos, hogy ezek a fiatal roma gyerekek nagyon jó kezekbe kerüljenek. Tehát nagyon, nagyon jó pedagógusokra van szükség, akik amiben hiányosságuk van, vagy elmaradásuk van, fölzárkóztassák őket, segítsék őket minden egyes olyan dologba, ami az ő életüket előre viszi, és képzett, tanult művészekké, zenészekké válhatnak. Tehát ezért nyitottunk többek között. Tehát persze itt pénzre is szükség van, hozzá kell tenni, és még arra is, hogy lehetne több intézmény az országba, amely ezzel foglalkozna. Tehát itt azért elakadtak a dolgok, nagyon sokan mondják a mai nap, hogy ők iskolát csinálnak. Tudom, a 100 tagonál is ez milliószor elhangzott, hogy ők iskolát csinálnak. Sajnálom, hogy ez nem sikerült a mai napig. Tehát itt is azért lehetne előre lépni, hogy még nagyobb teret adni, hogy iskolai keretek között tudjanak a gyerekek tanulni. Ehhez persze kollégiumfejlesztésekre van szükség, hogy a gyerekek, főleg a vidéki gyerekek, hát persze azok jönnek föl a kollégiumba, hogy méltó körülmények között tudjuk őket elhelyezni. És van még egy dolog, ami nem nagyon tőlünk függ, hanem a szülőtől. A vidéki szülő nagyon-nagyon nehezen engedi el a gyermekét a fővárosba. Félti. Ez régen nem így volt. Régen örömmel 10 éves gyereket engedték fel Budapestre, hogy jöjjön a Rajkó zenekarba. Ma már sajnos ez nem így van, tehát én úgy gondolom, hogy az ő gondolkodásmódjukban és szemléletükben is kéne egy kis változást hozni, mert nagyon sok tehetséges gyerek így elkallódik, soha nem derül ki róla, hogy ő hát lehet, hogy éppen a zenében, vagy a táncban, vagy bármi másban ő nagyon tehetséges. Tehát itt egy olyan mértékű összefogásra lenne szükség a pedagógusok részéről is, természetesen a szülő részéről is, ahol tudják terelgetni a gyereket, hogy milyen irányba kéne elmennie, mert hogy ott van lehetősége. Nyilvánvaló, mindenkiből művész nem lehet, de ezeket az alapfokú tagozatokat is azért hoztuk létre, hogy ezek a fiatal általános iskoláskori gyerekek saját kultúrájukhoz hozzá tudjanak jutni, műveltebbek legyenek, és aki olyan tehetséges, az föl tud kerülni hozzánk Budapestre a középiskolába. De itt mi nagyon sokat beszélgettünk azoknak az iskoláknak az igazgatóival, például Karantságon is a Gabriella az igazgatónő, aki szintén egy roma származású igazgatónő, egy nagyon felkészült, nagyon nagy tudású hölgyről van szó, hogy igen, nekik is ott ezzel foglalkozni kell, és a szülőket is meg kell győzni. Tehát ez egy nem egy rövid táv, és nem egy egyszeri feladat, hanem ez egy folyamatos, hosszú távú feladat. És ahogy ez a helyére kerül az egész műfaj, meg az egész cigány kultúra, mert én úgy gondolom, hogy azért itt még van tennivaló bőségesen, mert a munka nagy része talán még nincs elvégezve, nekem az a meglátásom. Sok apró dolgot kell tenni folyamatosan, és hát nagy dolgokat, nagy lépéseket is meg kell valósítani, hogy ez olyan legyen, amilyet tulajdonképpen mi biztos, hogy szeretnénk.
3: Mondjuk ki, hogy a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium a cigányzene oktatásának a fellegvára. Jelen pillanatban csak itt lehet olyan végzettséget szerezni, amely akár elegendő ahhoz, hogy utána esetleg ebben a műfajban oktassanak is azok a diákok, akik ezt elvégzik. Tehát tulajdonképpen OKI vizsgát szereznek. És viszont az is felmerülhet egy szülő fejében, hogy miért adja esetleg cigányzenére a gyermekét, amikor esetleg a jövője az nem feltétlenül úgy van biztosítva, mint régen. Mit üzenne ezeknek a szülőknek, vagy mit üzenne esetleg a gyerekeknek, akik érdeklődnek a cigányzene iránt?
4: Igen, ez nem egy könnyű kérdés egyáltalán, de hát mondok kivételes példákat is, hogy most például van növendékünk, több növendékünk volt, aki bekerült a Zeneakadémiára, ezt azért el kell mondanom, cigányzenésznek jött hozzánk, nem másnak, uh-huh. Nem klasszikus zenét akarta, például most mondom a Solymosi Vince, aki cimbalmos.
3: Így van.
4: Cigányzenét akar tanulni, kiderült menet közben, hogy nagyon tehetséges fiatalemberről van szó, nem csak a cigányzenében tehetséges, hanem más műfajban, klasszikus zenében elvégezte a Zeneakadémiát. Most van egy hegedűsünk, a Gergő nevezetű, a Zeneakadémiára készül, azt mondja a Nagy Béla hegedű tanárát, egy nagyon ismert, kiváló hegedűs, azt mondja, hogy nagyon kevés ilyen tehetséges gyerekkel találkozott, mint a Gergő, és nagyon nagy esélye van, hogy bekerül ő is a Zeneakadémiára. Tehát még menet közben is kiderülhet, de ez csak két név, de többet tudnék említeni természetesen. Táncvonalon pedig nálunk végzett táncosok 90%-ának egyenes út vezet a Táncművészeti Egyetemre. 6 végzősünk volt, abból 5-öt felvettek a Táncművészeti Egyetemre. Tehát én úgy mondom, hogy ez itt bizonyos értelemben egy állomás is lehet, egy megálló, ahonnan tovább lehet menni, de ez nyilvánvaló, hogy persze, hát a szülő a gyereke érdekét nézi. Ahogy említetted, hát maga a cigányzenés szülő, aki már nem tud megélni sajnos a cigányzenéből, hát nem akarja a gyerekét olyan

0: ugye a muzsikáló Magyarország, ha jól mondom, akkor a cigányzenészek bizonyos része tud zenélni, tud pénzt keresni, és utána mi van? Utána sajnos a nagy semmi van, mert utána már azok a helyek, ahol zenéltek, azok már nem akarnak zenét. Tehát azért mondom, hogy itt nagyon-nagyon sok feladat van, mert hogyha a szülő érezni újból, hogy ebből a gyerek igenis meg tud élni, meg van becsülve maga a gyerek, a műfaj, tud keresni ebben, akkor változhat a dolog. Ha főiskolát kap a műfaj, nagyon nagyot léphet előre, tehát sok mindennek kéne ahhoz megváltozni, hogy a szülő azt tudja mondani tiszta szívvel, kislányom, kisfiam, nyugodtan tanuld meg a te őseidnek a zenei üzenetét, mert ez egy szép és jó pálya. Továbbra is azt mondom, hogy egy nagyon szép és nagyon jó pálya, de hát a megélhetés kérdése az továbbra is egy kérdőjelet tesz maga után. Ez nehéz történet.
1: Én azt gondolom, hogy a Rajkó Teletum Tetsz és Szeneművészeti Szakgimnázium nem csak egy egyszerű iskola. Tehát azon kívül, hogy egy olyan hihetetlen családi légkör van abban az intézményben, amit én soha más intézményben még nem tapasztaltam, azon kívül az oktatás szelleme és az oktatásnak a tradíciói, ha csak a kézről való tanítást nézzük, olyanok, amik más intézményben nem lehetők föl. Sőt, ez talán azért az intézménynek a különböző sikerei is tulajdonképpen demonstrálják. Ha csak a legutóbbit nézem, Novák Éva tanárnőnek a növendéke, Sallai Dani, aki egyébként itt nemrég vendégem is volt, nagyon szép eredményt el az országos jazz versenyen. Tulajdonképpen első helyezett lett a kategóriában jazzének szakon, tehát az iskola nem csak cigányzenét, klasszikus zenét, hanem jazzt is tanít, természetesen a táncon kívül. Tehát ez egy nagyon-nagyon speciális intézmény abból a szempontból, hogy sokféle és nagyon színes képzést kapnak a diákok.
0: Igen. Nem olyan rég megkerestük Sztojka államtitkár urat. Nagyon jó beszélgetésünk volt, de ő még nem volt a Rajkó Művészet és Rajkó Iskola székházában. És mondtuk, hogy hát államtitkárul, hát jöjjön már el, hát ez egy olyan központ, ami kikerülhetetlen. Ez mindig is az volt, most is az. Mondta, hogy jó, rendben van, el fog jönni. Lementünk a kocsiba, beültünk, cseng a telefon az államtitkárul. Holnap reggel 8-ra mennék hozzátok. Államtitkárul megtiszteltetés a számunkra. Körbevittük az egész iskolába. Mindenhol más zene szólt, mindenhol más tánc volt. Elképett. Elképett, hogy ő se tudta még, hogy itt, ebben az intézményben azért milyen munka folyik. Teljesen elvarázsolta. Tehát érezzük azt, hogy ő is az iskola, az intézmény mögé állt, a maga lehetőségei közepette természetesen, mert azért az ő programja az nem kimondottan az oktatáshoz kapcsolódik, de természetesen az is benne van. Igen, tehát ennek mert ez együttessel kezdődött, ugye, a Tánckarral és a Rajkó együttessel, a Rajkó zenekarral, hogy ez, ahogy te is említetted, ez sokkal több, mint egy művész együttes, egy iskola, egy intézmény, egy oktatási központ, sokkal több. Itt valami olyan plusz van, amit nem olyan könnyű megmagyarázni, mert ez csak azt tudja Isten igazából, aki itt mondjuk egy pár évet eltöltött, akár 2-3 évet, 5 évet, 20 évet, 30 évet, Rajkó. Tehát ez az 5 betű, hogy Rajkó, ennek óriási jelentősége van, mert ez egy akkora nagy családot jelent, akik soha, de soha nem tudják elfelejteni, hogy ők mit kaptak ettől a művészegyüttestől, hogy itt ők egy milyen közösségbe voltak, egy milyen családba. Sokan azt mondták, hogy szinte nekünk ez az első családunk volt, mert itt több időt töltöttünk el, mint a saját család.

0: ládunkkal. És természetesen itt a módszer is roppant, de roppant fontos, amit ugye Farkas Gyula kezdetektől kezdve alkalmazott, ez a Rajkó módszer, a kézről kézre tanítás, ami fölkerült az UNESCO kulturális örökség jó gyakorlatok jegyzékére, amely egy fantasztikus nagy dicsőség. Amíg ember a földön van, ez ott marad, ezen a jegyzéken. Hát ezt az Andrásnak nem nagyon kell mondani, mert ő ebből a témából doktorált, és hát ő nagy mértékben részese volt, hogy ez a nagyon komoly anyag elkészült, aminek kapcsán ugye erre a jegyzékre fölkerült maga a módszer, amit a Gyula bácsi alkalmazott, és hát ezzel emeli a Rajkó zenekar, és az iskola is tulajdonosa ennek a kitüntető elismerésnek. És most a napokban egy nagyon-nagyon megható dolog történt, hát a számomra ez felejthetetlen, hogy amikor én oda kerültem 76-ba a Rajkó művészegyütteshez, akkor abban a pillanatban Európa legnagyobb amatőr művészegyüttese volt 19 művészeti csoporttal. És többek között az egyik ilyen csoport volt az Új Zenei Stúdió, amiről annyit kell tudni, hogy a vezetőjük Simon Albert karmester, zeneszerző, zenepedagógus, és ő elhatározta, úgy, ahogy a Gyula bácsi elhatározta, hogy fiatal gyerekekből szeretne zenekart létrehozni, úgy a Simon Albert, beceneve Yumi volt, elhatározta, hogy ő, akiket tanít a zeneakadémián fiatal zeneakadémiás növendékeket, hogy abból létrehoz egy kamarazenekart, amit elnevezett Új Zenei Stúdiónak, nem véletlen ez a név, mert olyan zenéket szerzett, és olyan műveket adott elő, amit hát Bartók Bélát se értették nagyon az ő korában, amikor a Bartók művek megszülettek, és a Yumi kezei alatt többek között ennek az Új Zenei Stúdiónak Kocsi Zoltán zongoraművész is az alapító tagja volt, és kiváló zenészek, és a Simon Albert az idén lenne 95 éves, sajnos ő már meghalt, és a fia, a Simon Balázs, aki egy művész és egyéb más nagyon fontos dolgokat is csinál az életébe, elhatározta, hogy szeretne az édesapjánról egy dokumentumfilmet készíteni, ami önmagában egy nagyon szép dolog, és a héten elhívta azokat a még élő olyan karmestereket, zeneszerzőket, akik a Yumi kezei alatt nőttek fel, többek között Kurták György, aki a Kurták György még él, 99 éves, és a fia, az ifjabb Kurták György ott volt nálam, vagy a Serei, és ahogy visszaemlékeztek azokra az évekre, és azt mondták, hogy bejárták az egész világot, nem akármilyen koncertelmekbe koncerteztek, vezényeltek zenekarokat, szereztek zenéket, de az az életérzés, amit ők ott átéltek azokban az években, a 60-as, 70-es években, az a szabadság, amit az együttes igazgatója, Szigeti Pál, szabad kezet adott nekik. Pedig tudta, hogy ez a műfaj olyan, amit nagyon sokan nem értenek, nem is fognak támogatni, de a Pali bácsi megérezte, hogy eljön az ideje annak, amikor ez a kortárs zene már nem azt fogja jelenteni 20 évvel később, mint anno. És csodákat, kipirosodtak, amikor elkezdtek mesélni a 60-as, 70-es évekről, hogy itt az együttesben mi volt, miket értek át, és körbevittem őket a házba, és ahogy azok a próbatermek, a folyosók, hogy nem változtak, hogy ugyanazok a próbatermek vannak, hogy a falon azok a plakátok 1960-ból, Carnegie Halltól kezdve, a Royal Albert Hall, ahol fölléptek, hát előjöttek azok a 40-50 évvel ezelőtti emlékek és értékek, és ők is mondták, hogy nem tudják pontosan megfogalmazni, de ebben az intézményben akár még takarítónéninek lenni is nem egy hétköznapi feladat volt, hanem itt mindig különleges, előrevívő, érdekes dolgok történtek, és ez úgy van, mintha egy családban van 8-10 gyerek, mind a 8-10 gyereket egyformán szeretik, egyformán kell szeretni, nem lehet különbséget tenni. Itt a 19 művészeti csoport között nem volt különbség téve. Mindegyiket ismerték egymást a csoportok tagjai. Hát olyan hétvégi rendezvények voltak. Például van az egyik termünk, ki van írva rá, hogy moziterem. Azért moziterem, mert ott a hétvégeken, amikor klubestek voltak, olyan filmeket vetítettek, amit még Magyarországon sehol nem mutattak be. Tehát egy olyan klubélet is volt a mindennapi művészet életen kívül, egy olyan hétvégi klubélet volt, amikor nem elmentek egymás mellett az emberek. Manapság egy házban lakunk, hát van, aki nem is ismeri egymást, fogalma nincs, hogy kivel lakik egy házban, ez régen nem így volt, és régen az együttesben mindenki ismert mindenkit, és tisztelte az ő szakmai tudását, azt a művészetet, amit ő kifejt, amivel, ahogy hat az emberekre. Tehát a Rajkó művészegyüttes, és ez az egész Rottenbiller utca, van egy nagyon komoly olyan üzenete mindenki számára, amit egyszerűen is meg lehet fogalmazni, művészet magas fokon, legyél ember, legyen meg benned a szeretet és tisztelet mások iránt. És ez így volt. A Rajkó művészegyüttetben soha nem volt kérdés, hogy ki roma, vagy ki nem roma. Mert ez az intézmény már akkor nem hogy szegregált, hanem pont az ellenkezőjét csinálta. A tantermekben együtt tanultak a roma és nem roma származású gyerekek. A produkcióban együtt voltak a színpadon a roma és nem roma származású gyerekek. A kollégiumban együtt voltak a roma és nem roma származású gyerekek. Együtt járták be a világot, idehaza és külföldön egyaránt. Egy nagy család részesei volt mindenki, és egy olyan szeretetben, megbecsülésben élték a mindennapjaikat, ami sajnos a mai világban már nem így működik. Én mindig föl szoktam tenni a barátaimnak, meg önmagamnak is a kérdést, hogy vajon a gyermekeink és az unokáink milyen világban fognak élni? Mert a világ az megy előre, nagyon nagy fejlődések, nagyon felgyorsult sok minden, de nem biztos, hogy ez teljes mértékben jó irányba fogja terelni a felnövekvő nemzedéknek az életét. Hát ez egy kérdés, amit majd az idő fog megválaszolni mindenféleképpen.
1: Egy picit térjünk vissza az iskolához, méghozzá az új programhoz, az Erasmus, illetve Erasmus Plushoz, hiszen óriási lehetőségek vannak ebben a bizonyos projektben, ami egy Európai Uniós támogatás tulajdonképpen. Mit várnak tőle? Mit vár az iskola, mit vár a zenekar ettől a programtól?
0: Hát mindenféleképpen azt várja, amiről már azért hosszasan beszélgettünk, hogy és az Erasmus programnak ez lényegi részei, hogy más országok kultúráját ismerjék meg a gyerekek. Ez nagyon fontos. Ők ezt élvezik. El kell, hogy mondjam, nagyon élvezik és nagyon szeretik. Ismerkedjenek meg Európa különböző országaival, azoknak az embereivel, a történelmi múltjukkal, a szokásaiktól kezdve nagyon-nagyon sok mindennel. Ismerkedjenek meg azokkal a módszerekkel, amikkel más országokban dolgoznak az iskolákban. Szövődjenek barátságok. Ez nagyon jó dolog, hogy olyan barátságok is szövődtek már, hogy egymást keresik. Hála Isten, azért már egyre jobban beszélnek angolul, tehát megtalálják a közös nyelvet. Az internet világa ebben is nagyon sokat segít, és természetesen az is, hogy a Erasmus program lehetőséget ad, hogy egy nagyobb létszámú tantestület tudjon utazni. És amikor mondjuk egy héten keresztül 6-8-10 tanár együtt van a gyerekekkel a mindennapjaikban, akkor sokkal jobban meg tudják ismerni a gyerekeket, és a gyerekek is sokkal jobban meg tudják ismerni a tanárokat olyan oldalaikról is, amire hát nincs idő és lehetőség, hogy a tanórán belül ez megtörténjen. Én úgy gondolom, hogy az Erasmusnak talán ez a legfontosabb jelentősége, tulajdonképpen kitárni az ablakokat, kinyitni a világot, hogy minél nagyobb rálátásuk legyen Európára, magára, az Európai Unióra, hogy mi történik, hogy tulajdonképpen mi miért van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és kérdezik, hogy na, mikor lesz legközelebb, mikor megyünk valahova az Erasmus keretén belül, várják ezeket, és megint csapongok, amikor kint voltunk Erdélybe, Sepsiszentgyörgyön van egy rész, a domb, úgy hívják ezt, hogy örkő. Nem tudom, hallottál-e róla, hogy csak romák laknak szinte. Ez egy roma település, a nagyon kulturált roma településről beszélek, és a koreográfus, a Sepsiszentgyörgyi koreográfus azt mondta, hogy figyeljetek, menjünk fel örkőre a Ötvös Romulushoz. Ő egy olyan cigány ember, aki ízig vérig őrzi a hagyományokat, táncba és zenébe egyaránt. Amit ott fogtok tőle látni és hallani, sehol. Bármerre elmertek, az sehol. Este fölmentünk, és reggel 6-kor jöttünk el. Az összes diákot, aki velünk volt, mindenki ott volt. Életükbe soha nem fogják elfelejteni, amit ott láttak, és amit ott hallottak. Ott visszamentünk az időben. Szerintem akár több száz évet is mondhatok. És nagyon jó érzés volt tapasztalni. Nem csak, hogy ők hogy őrzik a cigányság zene és táncos hagyományát, hanem milyen vendégszerető emberek. A szívüket, lelküket kitették. Most ott ennyi embert vendégül láttak. És hogy ne menjünk, maradjunk. Elmondani nem tudom. Na most, Andiskám, hogy jutottunk volna el máshogy ide, ha nincs ez a program, nincs ez a pályázat, sehogy. Nagy valószínűséggel sehogy. Ez az Erasmus Plus, ez pontosan ezt akarja.
1: Ha ezek után, a történetek után valaki kedvet kap ahhoz, hogy a Rajkóba tanuljon, azt hogyan, milyen formán teheti meg? Nagyon fontos, hogy nem csak középiskolai részleg van, hanem természetesen már zeneiskolába is elkezdheti a tanulmányait.
0: Igen, már elkezdheti alapfokon is a tanulmányait nálunk a Rottenmiller utcában. Nagyon egyszerű a dolog, jelentkezni kell. Természetesen van felvételvizsga, mindenhol van felvételvizsga, de mi, most mondok egy példát, ami lehet, hogy a hallgatók meghökkennek. Mi fölveszünk olyan gyermeket is, aki, de most nem is alapfokról beszélek, hanem középfokról, akinek még mondjuk hangszer nem volt a kezébe. De hát ha vannak olyan feladatok, ami alapján a tanár meg tudja határozni, milyen a hallása, milyen a ritmus érzéke, a hozzáállás, hogy ő mennyire szeretne zenész lenni, és volt, hadd mondjak erre egy példát, mert mindig a példákon keresztül. Valamikor 1980-at írtunk, a Rajkó zenekarba bejött felvételni, ez Balog Janó nevezetű fiatalember, hangszer nélkül. És azt mondja neki a Farkas Gyila bácsi, hogy na fiam, mit hoztál magaddal fel? Hát azért nincs hangszered. Mondja a fiú, hogy hát ő még soha nem játszott semmit az ég egyet a világon. Hát azt mondja, öcsi, akkor te eléggé rossz, mert a legtöbb gyereket öcsizett. Öcsi, te elég rossz helyre jöttél, mert hát itt mi zenészeket keresünk. És akkor azt is elmondja, azt mondja, ki az apukád, anyukád, nem zenészek? és mondja, hogy ő egy állami gondozott gyerek. Ő nem tudja szinte, hogy ki az apuka és anyuka. A Gyula bácsi, láttam, hogy föltolta a szemüvegét a homlokára, azt tudtam, hogy jelent valamit, mert ő akkor tolta föl, amikor valami nagy tehetség jött felvételizni, és akkor tudtam, a főtolja az már föl is van véve, vagy ha valami olyan volt, ami problémás volt. És akkor mondta, hogy azt mondja, fütyülök valamit, fütyüld vissza. Tapsolok valamit, tapsold vissza. Ez megtörtént, és azt mondta a Gyula bácsi, te csellista leszel. És elkezdte csellóra tanítani, és hogy az utak, hogy miből mi lehet Andris, ez egy nagyon jó példa. És megtanította a Gyula bácsi csellózni, és a Janó jelentkezett a Színművészeti Egyetemre, a musical szakra. És a hallgatóknak elmondom, hogy a Janót fölvették, elvégezte a musical szakot, és azóta is, ha jól tudom, a pályán van. Tehát miből, azt szokták mondani, na mi lett a cserebogárból? Hát ő belőle ez lett. Tehát sokszor, ahogy említettem, nem tudni, hogy kiben milyen tehetség rejlik. Tehát én azt tudom mondani, hogy és a hallgatóknak, most a szülőknek mondom elsősorban, hogy most próbáljanak meg jól figyelni. Na most mi történik akkor, ha kiderül, hogy mégse lesz olyan szintű zenész belőle? Elvégzi nálunk a gimnáziumot, érettségi vizsgát tesz. Utána, ha végül úgy dönt, hogy ő mégse akar zenész lenni, ott van előtte még millió lehetőség. De az érettségi a mai világban az egy alapkövetelmény. Anélkül már, amikor mondják, hogy a romák felemelkedésének a legfontosabb útja, igen, az iskola, a tanulás, ez tényleg, ez így van, teljes mértékben így van, de minden gyereket abban kell támogatni, amiben tehetséges. Hát ha nem zenész ez, de leérettségizik, akkor még ott van előtte egy út, hogy utána választhat, hogy milyen irányba akar elmenni. És itt a gyerekek nagyon jó közegbe, nagyon jó helyre kerülnek, szeretik egymást, és a tanárok is úgy állnak hozzá, hogy ők azért nem matematika professzorok akarnak lenni, de megtanítják nekik a tantárgyakat úgy, hogy sikeres érettségi vizsgát tudjanak tenni. És ha valaki más irányba, volt olyan rajkózenekari tag, a horvát nevezetű Zoli, gyermek klarnétos volt, és ügyvéd lett belőle. Hát, tehát itt vannak lehetőségek, úgyhogy mindenféleképpen azt mondom, ragadják meg az alkalmat, még most is jöhetnek, lezajlottak a felvételi vizsgák, de tartunk augusztus utolsó hetében, tartunk pótfelvételét úgy a táncban, mint úgy a zenében, úgyhogy én mindenkit biztatok, nyugodtan jöjjenek, jelentkezzenek, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogyha a gyerekek be akarnak kerülni, hogy segítjük őket, ígérem önöknek, mindenben fogjuk őket segíteni. Sokan nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség, kérem, használják ki, és nyugodtan, tiszta szívvel hozzák a gyerekeiket augusztusban el felvételi vizsgára.
1: Én azt hiszem, hogy aki ide bekerül, nagyon fontos, hogy egy családba, egy nagy családba kerül, amit már hangsúlyoztunk a mai este folyamán többször is, de ez tényleg így van, ezt én is tapasztaltam évtizedeken keresztül, hiszen én is nagyon sokáig ott tanítottam a Rajkóban. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
1: Gerendási István, a Rajkó Művész Együttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója volt a vendégem, aki a korábbi beszélgetésünk folytatásában mesélt nekem a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódíjban minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódíjban a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíjban.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainél Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán, hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódíj hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódíj, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódíjban.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódíj, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódíj, romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódíj romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged sok szeretettel.
4: Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszélhetek arról, amit megtapasztaltam.
3: Így van, nem először jársz itt a rádióban. A múltkor összefoglaltuk nagyjából, hogy a 90-es években mit tevékenykedtetek, és hogy abból az emberből hogy lett egy megtört szívű ember, aki tiszta szívvel odaállt és Istent kereste, És ugye Isten mondja, hogy a megtört szívűeket nem veti meg magától, odálltál Isten elé megtört szívvel, ő pedig találkozott igen. veled, találkozhattál vele, helyreállította az életedet, súlyos milliárdokat elvesztettél, olyan szerződéseket, amik élő szerződések voltak a Hungaroringen, és a büféket, a vécéket, te vezetted.
4: Összes vendéglátóegység.
3: Összes vendéglátóegységet, tehát rengeteg pénz bukás történt, akár csak a szerződések elvesztésével, pluszban még az addig szerzett vagyonod.
4: És ezek és legális mégis, pénzek voltak ráadásul.
3: Igen, és mégis azt tudtad mondani a végén, hogy te boldog vagy, mert Istennel találkoztál, amen. És nem érdekel, hogy elvesztetted azt a rengeteg pénzt, mert sokkal nagyobb öröm neked az, hogy Istennel találkoztál, és én úgy gondolom, hogy ennyi pénznek, vagy ekkora vagyonnak az elvesztése, az komoly pszichológusokat, doktorokat igényelne, hogy ezt egy ember fel tudja dolgozni, és ezt másképpen nem is tudtad volna feldolgozni, hogyha nincs Isten az életedben, amen. Valószínű, hogy te mentális zavarokkal küzdöttél volna ilyen dolgok miatt. Már ne haragudj, bátyám, csak
4: igen, hát mondjuk idegileg padlóra tett engem is, még nem találkoztam az Úr Jézus Krisztussal.
3: Igen, igen, igen, addig. Nyilván addig a pontig, igen, aztán te is tudtál örülni utána az életben. Na most ezeket a dolgokat foglaltuk össze, ugye az előző adásban, és ott részletesen kivesészted, hogy ugye tulajdonképpen a börtönben találkoztál Istennel, és ott értél meg, és ezt jól meghallgathattuk, jól tudhatjuk abban az interjúból, hogy mi volt a 90-es években, és hogy jutottál el a megtéréshez. Na most azt fogjuk megnézni igazság szerint, hogy a megtérés után mi történt, ugyanis könnyen mondhatják, jaj, persze, kamu, mafiózó megtért, jó pontot szerezzen biztos az embereknél, aztán ennyi volt, na de hát már több mint 20 éve csinálod Isten munkáját, úgyhogy azért 20 éve
4: mindenféle anyagiak nélkül.
3: Így van, mindenféle anyagiak nélkül ingyen szolgálod Istent, úgyhogy szerintem azért ez elég hiteles, hogy 20 év munkáját le tudod rakni az asztalra, amit Istenért végeztél, de most van egy olyan projekted is, hogy bűnmegelőzés céljából könyvet írsz majd az életedről, és ebben lesznek szaftos történetek, de az egésznek az lesz az üzenete, hogy inkább legyen egy jó szakmájuk, és éljenek boldogan Istennel, mint hogy a bűnözést válasszák a fiatalok, ami egy csodálatos üzenet, de ne rohanjunk ennyire előre, mert ez egy mostani projekt. Menjünk vissza 20 évvel ezelőttre. Mi történt? Tehát megtértél a börtönben.
4: Igen.
3: És azt követően, hogyan haladt tovább az életed? Tehát ugye azt is tudhatjuk, hogy ott a börtönben olyan szinten megtértél, hogy még a smasszerek is, hát a börtönőrök is megtérnek annak hatására, vagy látják a változást az életeden, és csodálkoznak, és el vannak ájulva, hogy a Lajos mennyire megváltozott. Ezeket a sztorikat is tudjuk. Jön a szabadulás napja. Kiengednek téged. Hogyan zajlik tovább az életed?
4: Igen, először is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt szeretném még elmondani, hogy nekem nagy a családom, és a családom belül is a Száva Lajosból 5-6 van például. Hát ez a tradíció, hogy minden elsőszülött fiú az apja nevét használja, ez biztos ismerős, főleg a romák között. És van egy féltestvérem, aki szintén Száva Lajos, ő a sárgalábú. Engem Száva Lajos Vazul, a Vazul az a becenevem, így szoktak megkülönböztetni minket. És hát az én fiam is Lajos, az ő fia is Lajos, úgyhogy az ő gyerekei is, úgyhogy elterjedt ez a név, azért sokáig fönn fog maradni, remélem, hogy Isten dicsőségére. És hát azt szeretném mondani, mikor én gyorsan egy kicsit az időben egy kicsit ugrálni fogok, sajnos, mert órákat lehetne erről persze beszélni, akkor hazajöttem a börtönből, azt mondták a barátaim, akikkel együtt dolgoztam, ezek ilyen élsportolók, büszke is voltam rá, mert nagyon sok embernek segítettem, céget alapítottak, őrzővédő cégeket, nagyon sikeres vállalkozók lettek a segítségem által, és akkor hazajöttem, azt hitték, hogy majd újból beállok abba a körbe, és keresünk egy csomó pénzt. Szóval, Lajos, mi megértünk téged. Hát, hosszú éveket bekerülsz a börtönbe, valamiben bele kellett kapaszkodni. De mondom, gyerekek, értsétek meg, hogy én megtértem, én nem akarok semmiféle eddigi munkába részt venni, de szóval Lajos, ez egy, te tudod a legjobban, ez egy legális őrzővédő cégeket csinálunk. Nagyon sok éjszakai mulatóba adták a portaszolgálatot, amit én indítottam el persze, aztán kaszinókba, nagyon sok helyen adtak volt, ahol egyenruhás szolgálat volt például. Hát ez teljesen legális. Igen, én ezt nagyon jól tudtam, hogy legális. Csak egy szávanévvel frissen kijött, frissen szabadultan a börtönbe, ilyen éjszakai mulatókon, kaszinókban bármikor előfordulhat egy balhé, okkal vagy ok nélkül. Ezek a portás fiúk ottan pofán vertesnek egy-két embert, ha nem lehet elkerülni. Én benne vagyok a székbe, a száva névvel kapcsolatban egyből letartóztatok, és az ördög nem alszik, azt akarom mondani ezzel. És én úgy voltam vele, bár elvesztettem mindent, ami volt ami megmaradt azokat is, az ügyvédek, meg az a több éves bentlét az elvitte. És szóval nagyon fontos az, hogy legyen egy látásunk. Legyen egy jó istenképünk arról, hogy hogyan élek a megtérésem után. Mit vállalok be? Mert lehetett volna ezt kezelni, sőt, elmondom nektek, a kedves hallgatóknak, hogy lehet, hogy a most 20 éves bölcsesség után már tudnám kezelni, és lehet, hogy el is tudnám vállalni bizonyos területeket persze az őrzésvédésnek, de akkor még én friss keresztényként nem mertem bevállalni, és örülök neki, hogy nem vállaltam be, mert hibázhattam volna, nem volt annyi bölcsesség, nem voltam olyan erős a hitbe az Úrba, nem volt megfelelő látásom, és ilyenkor óvatosabbnak kell lenni. Én rábíztam magam az Úrra, és úgy gondoltam, hogy az se véletlen, mert közben nagyon sokat fejlődtem, figyelve az Úrra, nagyon sok jó utakra vezetett, ami által megerősödtem, és mikor már az Úr úgy elengedte a kezemet a hitem által, akkor már nekem is könnyebb lett volna, mint most is, de örülök, hogy jól választottam. Szóval azt akarom mondani, hogy ezen kívül nagyon sokan kérdezték gyülekezetekbe is, meg bizonyságtételeknél, hogy Lajos, hát figyelj, mert az én ítéletem szerintem az volt a lényege, hogy előzőleg már itt beszélgettünk az Ármándóval, jókat az Úrról, nagyon szeretek vele beszélgetni, mert hasonló nagyon a látásunk, az Isten képünk, ami szintén egy nagy áldás, és nagyon fontos az, hogy például megtér az ember, mennyire szánja oda az életét. Nagyon sok ember megtér, és félváról veszi. Egyik nap az Úrral van, másik nap a világban van. Szóval ezekkel én is próbálkoztam, sokat kínlódtam, de a teljes odaszánt élet, az akkor történik meg az újjászületés. Én a börtönbe úgy tértem meg, hogy egy éven keresztül nagyon sok tudományos anyagokat, a Biblia hitelességét, a nagyvallásokat végig tanulmányoztam, mert egyszerűen egy bizonytalanságban voltam. Tudtam azt, hogy nem ismertem a Bibliát. De azt tudtam, azt el tudtam fogadni, hogy valaminek kell, hogy legyen, hogy én őröm,

szerintem, ha van Isten, akkor csak a Biblia Istene lehet igaz. A beteljesedett proféciák, több mint 6000 profécia van ebből több mint a fele beteljesedett, hajszál pontosan, szóval Isten nem vakített vár, a Biblia nem vakített vár. Többi vallásoknál nincsenek. Egyetlen egy nagy vallás sem merte bevállalni azt, hogy több ezer proféciát leír úgy, hogy azok hajszál pontosan teljesednek be. Például a Krisztus születése, a Krisztussal való a kereszthalál esetével, hol születik, mi fog vele történni, ezekről 330 profécia van, azt hiszem, ha jól emlékszem, a Bibliában, hajszál pontosan teljesedett be. Ezeket tudósok kiszámították, hogy a valószínűség számítás szerint ennek a töredéke nem jöhet számításba. Szóval ez engem nagyon-nagyon meggyőztek ezek a bibliai tudományos részek, hogy mennyire pontos, hiteles történelmileg tudósok által kielemzett részek. És mikor rájöttem, hogy na igen, hogyha van Isten, a Biblia az, ami hiteles, akkor tudtam ezt komolyan venni, és nagyon fontos az, hogyha az ember eljut erre a szintre, akkor hozzon is egy valóságos döntést, egy szívbéli döntést, mert mikor én hitre jutottam, nagyon sok ember, főleg lománál van. Hát kimész az utcára, megkérdezem, minden második ember azt mondja, vagy 5-ből 3, hogy hiszek Istenbe. Oké, de milyen közösséged van vele? Hát ha hiszel valakibe, akkor ott kell, hogy legyen egy közösség. Szóval az, hogy elhiszem, hogy létezik, és nincs vele kapcsolatom, hát az, annak semmi köze nincs a kereszténységhez. Mert a hit az egy bizalom. Bizalom Istenbe, és akibe bízok, akkor azzal együtt járok, átbeszélek vele mindent, kérdezek tőle, válaszol nekem, van egy személyes kapcsolatom vele. Ez nélkül nincs kereszténység. És én mindenkit arra szoktam biztatni, mert persze nagy kegye, Isten nagy kegyelme, hogy szabadulásom után ugyanabba a börtönbe és országos szinten, ahová lehet, visszajárok, és hirdetem a raboknak az evangéliumot. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ad rá lehetőséget, hogy a cigányteleptől a legfelsőbb intelligens szintig az értelmiségek, nagyon szeretek a diplomás emberekkel beszélni, pont azért, mert végig tanulmányoztam azokat a tudományos anyagokat, ami nem hitkérdés, hanem tények. És az ilyen okos emberek elé, hogyha valaki felkészült, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy keresztény, aki hirdeti az evangéliumot, aki odaszánja magát az Úrnak, igenis legyen felkészült. Ne az legyen, hogy kérdeznek valamit, vagy rosszul válaszolok, vagy nem tudok válaszolni, persze mindenre nem tudunk válaszolni, de a fontos lényegi részeket, ha meg tudjuk válaszolni, akkor le tudunk rombolni olyan szellemi, sátán által felépített szellemi falakat, hogy valóságosan hitre tudnak jutni az emberek. Én most magamról beszélek, mert nekem is nagyon sokat segítettek ezek a Biblia magyarázók könyvek, hogy bemutatták az igazságot. És én ezzel nagyon fontosnak tartom, hogy egy hitetlen ember a sok miért. Beszélgetsz egy emberről Istenre, oké, Lajos, neked így jött be. De azt mondja, akkor mi, ha van Isten, miért engedi meg ezt a sok bajt, szenvedést? Hát egyetlen egy rövid válasz, amiről persze órákat lehetne beszélni, hogy szabad akarattal teremtett az Isten minket. És a szabad akaratból való döntés, szeretet, az a minőségi kapcsolat, az a minőségi szeretet. Mert robotnak megteremtett volna az Isten, abban senkinek nem lett volna öröme, hogy azt csináljuk, amit ő mond, az tudatosan. Lehetünk volna robotok, meg lehetünk emberek, és azt mondja Isten igéje, hogy az embert a saját képmására teremtette. Gondolkodni tudunk, kreatívak vagyunk, kapcsolatot tartunk a családunkkal, az Úrral, a teremtőnkkel. Szóval ez viszont, még amit ehhez annyi gyorsan hagyfűzzek hozzá, mert ez egy nagyon mély hosszú téma, nem akarok ebbe bele mélyülni, hogy például az, hogy a szabad akarat kérdés, ami nagyon fontos, miért engedi meg is egy keresztény, oda tudja vinni az Úr elé a dolgait. Meghallgatásra kerülhet. De van, mikor enged Isten. Enged olyan dolgokat, hogy megtörténnek a keresztényeknél is komoly problémák. De azt mondja az ige, hogy a hívőnek minden a javára válik. A rossz dolgokból is Isten jót tud kihozni, ha rossz dolog

0: történik egy keresztény életébe, azáltal Isten tudja a hitet tudja növelni, azáltal még jobban bele tudunk kapaszkodni az Úrba, és rengeteg dolgot helyre tud állítani. De mit csinál ilyenkor egy hitetlen? Nagyon sok amerikai ember van, hallottam, meg olvastam, meg filmekben láthatjuk, hogy egyszerűen egy gazdag ember tönkre megy, egyik napról a másikról, mert van ilyen, fejbe lövi magát. Nem bírja elviselni. A hitetlen. Na, de egy keresztény ilyet nem tud csinálni. Mert egy keresztény ember tudja, hogy az életet Istentől kaptuk. És az is gyilkosság, ha önmagát öli meg valaki. Meg egy keresztény embernek annyira más az értékrendje, hogy tudja azt, hogy én például, én emlékszem arra, hogy mikor kint voltunk a Karáni szigeteken, sok pénzzel, családdal szórakozni, én nem voltam töredékére sem olyan boldog, nem volt annyi békesség benne, mint a börtön falai között, mikor találkoztam az Úr Jézus Krisztussal. Azért ez nem egy olyan dolog, mert nekem sokan mondták, hogy hát Lajos, igen, azt mondja, majd belekapaszkodtál ebbe a dologba, így élted túl az éveket, de nagyon nehéz megélni, és te hozzászoktál a pénzhez, hozzá igényes életet akarsz élni, és majd jövünk, mondták a barátaim, és folytatjuk, ahogy sok pénzt tudjunk keresni. Én elmondtam nekik, hogy gyerekek, azért ez nem így működik. Én oda szántam magam, az is, én jól érzem magam ebbe az állapotba. Azt mondta Jézus, és ez megtapasztalható. Az én békességem nem ebből a világból való. Az Istennek azt mondja az Úr, az ige által nagyon sok ilyen biztatás van, hogy miért jó. Megvéd, örömet ad. Isten igazsága, Isten országa, igazság, békesség, Szent Szellem által való öröm. Szóval egy kereszténynek, ha beteg, ha szegény, akármilyen állapotban van, öröm tud lenni a szívébe. De nem, ezt nem mi tudjuk generálni. Ezt a Szent Szellem, a Szent Lélek betölt a szívünket, és onnantól kezdve tudjuk kezelni a jót, a rosszat, van egy hálás szívünk, imádkozni tudunk másokért, magunkért. Ez a személyes kapcsolatot, ez semmi nem tudja felülmúlni.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Száva Lajos Vazul lesz az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos az én vendégem, akinek a beceneve Vazul, köszöntelek téged.
0: További sok szeretettel.
1: Tehát ott hagytuk abba a történetünket, hogy akkor kijöttél, ugye a barátok várták, hogy hát folytassuk tovább a bizniszt, te ennek nemet mondtál, és továbbra kutattál Isten után, és rájöttél, hogy a Biblia az igaz, és utána már meggyőződéssel haladsz tovább a keresztény életbe. Igen, hogyan ment tovább az életed? Mert ugye ilyenkor az ember rájön arra, hogy olvasok Bibliát, az nekem jó, épülök belőle. De utána vágyakozik valamilyen gyülekezeti közösségre is, nem?
0: Igen, így van, nagyon fontos, hogy épüljünk az Úrba, a hitünkkel, fontos a testvéri közösség, a gyülekezetbe járás, és én a legfontosabb dolgot a személyes kapcsolatba való hitépülést tartom, a Biblia olvasás, az ima életet, ez egy nagyon fontos, hogy puha legyen a szívünk, az Úr felé alázatos szívünk legyen, de egy nagyon fontos dologra szeretnék visszamenni, a megtéréssel kapcsolatban, mert egy nagyon nagy csodán keresztül mentem keresztül. Szóval azt tudni kell, hogy a 90-es években én már előtte is, már rendszerváltás előtt is éjszakázó bűnöző életet éltem, és rengeteg tapasztalatot szereztem össze egy 15 éves korom óta. És amikor megtörtént a rendszerváltás, akkor automatikusan olyan tapasztalataim voltak, amik hozzásegítettek azokhoz a sikerekhez, hogy láttam azt, hogy mi az okosság, mit érdemes csinálni, mit lehet, hogy lehet megoldani a dolgokat, hogy lehet kijátszani azt a gyenge törvényt, ami volt Magyarországon, és azért ezek komoly sikerekhez vezetett. A többek között eljutottam a Forma 1 rendezési jogán belül a teljes Goldtribune-nek a vendéglátó egységének a üzemeltetéséhez, mosdó, stb., ahol több százmilliót lehetett legálisan keresni. Többek között aztán a portaszolgálatok, vendéglátóegységek üzemeltetése. Szóval mi a lényeg, hogyha az ember pénzhez jut, ha van egy kis esze egy bűnözőnek, akkor ahogy szokták mondani, van az a mondás, hogy az első egymilliót ne kérdezzék tőlünk, mert aztán befekteti az ember, és megpróbálja tisztára mosni legálisan ezt a dolgot. Na én is eljutottam idáig, és elég magas szintet elértem vele, mikor egyszerűen egy olyan dologért kaptam 5 év börtönt, ami nem volt bizonyított, és azt nem csinálta meg olyan formába, ahogy amiért kaptam az ítéletet, és ezt nagyon megviselt, mert teljesen más minőségbe ítéltek el, nem volt bizonyított. Persze Isten előtt bűnös voltam, de nem a törvénynek az a dolga, hogy bizonyítsa be az, hogy valaki bűnös, nem nekem kellett. Én próbáltam az ártatlanságom igazi bizonyítani, de el se fogadták el. A lényege az volt ennek, hogy én hiszem, hogy Istennek a keze volt benne, mert sokan mondták, te Lajos, hát nem haragudtál el a bíróra, de mondom, én meg is fenyegettem ezt a bírót egyébként, éles a bíróságon, hogy majd ezt majd még megbeszéljük, amit itt művel, beül az asszony, mert az hossza az ész, más emberek életét tönkreteszi. Szóval nagyon kiborított idegileg, az ítélet indoklásnál én is így elmondtam a véleményem neki, de mi volt a lényeg? Tudtam az utólag a megtérés után, hogy Isten az én szívemet így tudta megtörni, hogy bekerültem a börtönbe, egy olyan dologért kerültem be, ami nem volt bizonyított tény. Ez törte össze a szívem. Mert hogyha egy olyan dologért én megbukok valamiért, ami bizonyított bűncselekmény, akkor azt mondom, hogy ez be volt kalkulálva. Azon leszek, hogy minél előbb szabaduljak, egészségesen olvasok, gyúrok, és majd letelik. Na de olyankor, mikor vannak nagyon súlyos anyagi veszteségeid vannak, és ez bizonyítottság hiányába mégis elítélnek, azt már az ember nehezen tudja feldolgozni, és ez így is történt, úgy kibarultam idegileg, hogy 1 évig magánzárkában voltam, mert törtem, zúztam a börtönbe, és ott kezdtem el ezeket a bibliai tanulmányaimat, mikor eljutottam néhány olyan igéig, hogy Isten, én ezt életigéknek szoktam nevezni, hogy Isten szól keresztül, ami élővé válik, ami nem csak olvasom, ami tényleg megérint az embernek a szívét. Mit ér az egész világot, ha megnyered is, ha lelkedbe kárt vallasz? Te ez úgy beütött nekem, hogy egyszerűen azt se tudtam, merre vagyok. Nagyon sok ilyen ige volt, ami úgy megérintett egy napon, és azt mondtam, na ha van is sem, most már elegem volt, ebben sok tanulmányom, kipróbálom, mert most vagy odaszánom magam, mert tudtam, hogy nem jó helyen vagyok. Letérdettem, bementem a WC-be, egyedül fölkiáltottam Istenhez teljes szívvel, összetört szívvel, és annyit tudtam mondani, Uram, ha te létezel, minden úgy van, hogy le van írva a Bibliába, kérlek, jelents ki magad nekem a szívembe, hogy tudjalak követni, mert nélküled nem megy. Ennyit tudtam töredelmes szívvel kimondani, és nagyon nagy csodákon vitt keresztül az Úr. Innentől kezdve azonnal éreztem az Isten jelenlétét, leszállt a Szentlélek, nem nyelveken beszéltem, hanem értelemmel, de olyan csodálatosan imádkoztam legalább 15-20 percen keresztül, hogy a mai napig is még a fülembe szoktak visszacsengeni ezek a szavak, és egyben biztos voltam, hogy ez az imádság, imádkozni, a mi atyánkot sem tudtam elmondani, nem volt ime életem se. Ezt a Szentlélek végezte el rajtam keresztül, olyan csodálatosan imádkoztam, hogy mikor vége volt egy bizonyos idő után, mondom, én tudtam, hogy ez nem semmi, olyan szavakat használtam, amit nem is ismertem, nem is hallottam, képzeljétek el. Hát elég nagy bizonyíték volt, hogy ez semmi közöm nem volt, de viszont a Biblia ezt mondja, hogy a Szentlélek rajtunk keresztül imádkozik. És képzeljétek el, hogy ezután egy nagyon nagy békesség betöltött, egy ilyen csodálatos imádság után lefeküdtem az ágyamra, ruhástól, sose felejtem el, villanyoltás volt 9 óra után, sötét, és ilyen kellemes állapotban becsuktam a szemem, és megjelent előttem egy földgömb, szürkébe, nem tudtam, hanem éreztem, illetve nem láttam, hanem tudtam azt, éreztem azt, hogy Jézus, ezt nagyon nehéz elmondani, milyen szellemi dolgok, hogy tudtam azt, hogy Jézus Krisztus ott van a földgömb tetején, és a Szent Szellem szinte szólt hozzám, hogy most választhatsz. Vagy engem választasz, vagy a bűnös életedet. Mert persze közben egyezgettem minden, hát uram, kimelyek van egy csomó kintlévőségem, elmondom azért, mert ez az üzlethelyiség is, amiről beszélünk, ahol letartóztattak, az több száz milliót ért, meg rengeteg kintlévőségem volt. De erről is le tudtam mondani, hogy nem kaszírozom be, mert évek után már más kezekbe jutott, és ez csak világi fejjel, gondolkodással, stílussal lehetett volna visszaszerezni. Le tudtam mondani róla, nagyon nagy kegyelemnek tartom. És bocsánat, hogy így csapongok, de képzeljétek el, hogy becsuktam a szemem, és azt mondta Jézus Krisztus, hogy választhatsz, vagy engem választasz, vagy a bűnös életedet. Isten a bűnnel ilyen szinten nem tud közösséget vállalni, hogy akarok a bűnből is, akarok a világból is profitálni, meg Krisztus is áldjon meg. Először odaszállnám az életem, megáld az Isten, azt akkor majd az Isten utána bevon akár világi embereket is a segítség, az anyagi boldogulásra, stb. Stb. Ennek van egy folyamata, nem fordítva. Nem lehet két úton sántikálni, azt mondja a Biblia. És amikor ezt megértettem, mert én persze azért imádkoztam, uram, tudod, mennyi kintlevőségem van, én akarlak téged követni, tehát itt a börtönben farkas törvények vannak, kimegyek, összeszedek egy kis pénzt, és utána könnyebb lesz. Na hát ez az állapota várt az Isten türelmesen jó sokáig, majdnem egy évet erre az állapotomra, miközben tanulmányoztam a Biblia igazságait, de aztán egyszer választás elállított, hogy most vagy meg akarsz térni, vagy a világot akarod most követni, vagy engem. És az Isten látta a szívemet, látta az állapotomat, hogy én valóságosan vágyottam rá, csak nem volt olyan hitem, nem volt olyan bizalmam, hogy az Isten valóságosan be tudja tölteni a szükségemet, és hogy az Isten valóságosan meg tud áldani. De miért nem volt? Mert még nem volt találkozás. Nem volt döntés. A megtérés egyébként egy döntés. Na, hogy kalandokba veréd bárki is magát, hogy nekem elő kell készülni, hogy nekem le kell szokni a cigiről, hogy nekem le kell szokni a csajozásról, le kell szokni a lopásról, meg bármiről, mert akármilyen bűnbe vagy, Isten azt várja, hogy így, ahogy vagy. Menj oda, vald meg a bűnödet bűnnek, mert aki önmagát megítéli, nem kerül ítélet alá, ezt mondja az Isten igéje, megvallom magam bűnnek, elfogadom Jézus, mint megváltómat, behívom egy imával a szívembe, és rábízom az életemet. És innentől kezdve jöhetek majd a csodák. Minden embernél másképp. Van, mikor az elején még sok mindent megenged az Isten, de előbb-utóbb formálni fog. Ebben biztosak lehettek. Ez több milliárd keresztének a tapasztalata. Szóval, mikor Isten a választás elé állított, és azt tudtam mondani, de én arra is emlékszem, teljes mértékben, mikor azt mondtam, hogy Uram, téged választalak, nem a bűnös életem, hogy ahhoz is az Isten szellemének, a Szentléleknek a segítsége kellett, mert olyan erővel, olyan örömmel tudtam mondani, és azonnal megvilágosodásra jutottam, hogy Uram, persze, hogy téged választalak, hát mit csinálják a bűnnel? Pokolba visz. Hát te vagy az élet forrása, nélküled még levegőt se tudnák választani. De én akkor ébredtem rá erre az alapvető felismerésre, miután szólt hozzám az Isten. És mikor azt mondtam, hogy igen, akkor képzeljétek el, hogy egyszerűen ilyen kellemesen be volt csukva a szemem, és ilyen színes fotóként jelentek meg a bűneim 4-5 éves koromtól kezdve. Egyszerűen egy ilyen másodpercre megvillant, hogy édesanyám zsebéből kilapom a pénzt, lopom a gyümölcsöt, ezt csinál gyerekkorom óta. Órákon keresztül csak annyit kellett mondanom, hogy Uram, bocsáss meg ezt a bűnöm is. és folyamatosan megmutatta az Isten, hogy milyen bűneim voltak mindaddig a napig, persze az egyre keményebb bűnöket is, és ezt a bűnvallást a Szentlélek nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy nem volt gyülekezet, már olyan gyülekezet. Voltak börtönmissziós szolgálatok, de hát azért nem olyan, mint idekint, meg nem te választottad meg. Szóval a lényege az volt, hogy mikor megtörtént ez a bűnvallás, órákon keresztül fotószerűen megmutatta bűneimet az Isten, akkor megtörtént az újjászületés. Honnan tudom ezt? Onnan teljesen más ember lettem. Először is. Honnan tudtam azt, hogy az is sokan kérdezik, és honnan tudtad, hogy az Istennel találkoztál? Hát tudjátok, milyen egyszerű? Onnan tudtam, mert olyan bűnöket mutatott meg nekem az Isten, amit valóságosan elkövettem, de egyrészt a feléről azt se tudtam, hogy bűn, a másik feléről nem is emlékeztem rá, csak az utóbbi évekről. Ha valaki azt mondta volna, hogy mondd el a bűneidnek a 10%-át, azonnal szabaduló vagy, még mindig ott lennék, mert nem tudtam volna elmondani. De az Istennek a szelleme gyerekkorom óta felhozta, bemutatta, ráismertem föl is. Nagyon nagy kegyelem ez, hogy olyan bűnvallást tudott a Szentlélek csinálni, aminek a töredékét. Ráadásul nem is tudtam, hogy ezt ilyen szinten kéne elmondani, vagy csinálni. És amikor ez így megtörtént, akkor tudtam, hogy ez csak az Isten lehetett. Én ezt nem tudtam volna ennek a negyedét se elmondani. Folyamatosan órákon keresztül, ráadásul fotószerűen mutatja meg az Isten. Hát nem kellett hozzá semmilyen nagy ész, hogy ez nincs közöm, hogy ez az Istennek a munkája. És akkor ez megtörtént rengeteg emberrel, ahogy kivoltam idegileg, a zárkatársaim, az őrökkel balhéztam, mindenkivel egyszerűen kicserélt az Isten. Természetcserét csak az Isten tud végezni. Nálam ezután megtörtént a természetcsere. Csodájára járt az egész börtön, a raboktól kezdve, a felügyeletig, meg az egész családom. Hogy mi történhetett? És hát persze ez mindenkinek feltűnt, jöttek be hozzám a gyerekek, a családom és az egyik öcsém. Ami még nagyon nagy dolog, képzeljétek el, hogy az Isten fél éven belül hívt el az egész családot. Mikor megtörtént nálam ez a nagy változás, ez a nagy békesség, ez a szeretet, ez az öröm, teli élet, az egyik öcsém, a Zsolti öcsémmel beszélgettünk telefonon, meg levelezünk, hogy hogy volt ez tényleg, hogy örülünk, hogy így meggyógyulták, nem vagy ilyen ideges, nem vagy kiborulva. És akkor beszélgettem vele, kérdeztő is, hogy ez hogy létezik, hát hogy, és akkor beszéltem az evangéliumról, és a lényege az volt, hogy ők tudták azt, hogy nálam egy csoda történt.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várlak benneteket, hiszen továbbra is Szávó Lajos alias Vazul lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádió Dik.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Rádió Dik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigány zene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos alias Vazul az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mentek hozzád a testvéreid, ugye még a börtönbe, és ők közülük volt, aki tudta már,
4: ámulatba ejtette az egész, a csoda.
3: És tudta, hogy tudták, hogy csoda történt veled?
4: Így van. És az egyik öcsém, a Zsoltival,